Vivaldi három versenyműve hangzott el Isabel Faust, Giovanni Antonini és az Il Giardino Armonico előadásában. A komponista hegedű versenyek mellett persze komponált fuvola, oboa, fagott, cselló versenyeket is, tehát nagyon széles a repertoár. Most ismét egy ámoll kettős verseny szól.

Antonio Vivaldi A-moll kettős versenye hangzott el. Vivaldi műveiben a ritmikus állandóság és a dallamos kifejezés együtt teremti meg az energikus, mégis énekes hatást. A koncertzene mellett Vivaldi rengeteg operát is írt. Most a 4 hegedűre írt H-moll verseny mű következik, majd a D-moll hegedű verseny.

Vivaldi két versenyművét hallottuk az elmúlt percekben. Bach nagy hatással volt Vivaldi műveire, és több hegedű versenyét átdolgozta csembalóra és orgonára. Vivaldi műveiben a szóló hangszer és a zenekar dialógusa mindig központi szerepet kap. A Vivaldi koncertről most az E-dur hegedű verseny szól.

Vivaldi Édülhegedű versenyét hallottuk Isabel Faust szólójával. Vivaldi a virtuóz játéktechnikát gyakran kombinálta az érzelmes lírai témákkal, a lassú tételekben a hegedű mindig éneklő jelleggel bontja ki a dallamot. Az első ráadás a G-moll versenymű lassú tétele volt.

Vivaldi G-moll hegedű versenyének adagioját játszotta Isabel Faust és az Il Giardino Armonico. Vivaldi művei inspirálták a későbbi komponistákat, úgyhogy a klasszikus és a romantikus hegedű repertoár is sokat köszönhet neki. Most Pietro Antonio Locatelli F-moll koncertójának pastorál tétele szól.

Pietro Antonio Locatelli F-mol koncertójának pastorál tételével ért véget a Vivaldi hangverseny, amiben Locatelli műve a második ráadás volt. Erről a komponistáról nagyon keveset tudunk, Bergamo szülötte volt. Utolsó tavasz. Ez már Edvard Grieg zeneművének címe.

Edvard Grieg utolsó tavasz című zeneművét a Berni Kamaráta adta elő Tomás Füri irányításával. A komponista Lipcsébe ment tanulni, ahol a Mendelssohn által alapított, akkori legismertebb konzervatórium a Gewandhaus növendéke lett. Joseph Haydn ezdur trombita versenye szól.

Haydn Ezdur trombita versenyét Ole Edward Antonsen és az Argóviai Filharmonikus Zenekar szólaltatta meg. Clara és Robert Schumann 3 éven át bíróságon harcolt a házasságuk jogáért, miközben Clara koncertezett, Robert gyakran pedig órákig várta őt egy kávéházban, hogy pár percet együtt tölthessenek. Clara G-moll triója szól.

Clara Schumann Gémol trióját Erika Rademacher, Eva Zurbrügg és Angela Schwartz játszotta. Lipcsében Clara egy koncertje után a közönség elragadtatott volt, egy férfi odament hozzá a színpadon, és azt mondta, hogy soha nem hallottam még, hogy a zongora ennyire élne és lélegezni tudna. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Johann Sebastian Bach 147. kantátája következik. A felvétel az amszterdami koncertgebó épületében készült 1984-ben Ton Koppmann vezényletével, aki Zwolle városában született. Klasszikus zenei alapozás után orgonát, csembalót és zenetudományt tanult Amsterdamban, majd a Prix d'Excellence díjat kapta meg orgona játékáért, és mint csembalistát is nagyon elismerték. Bernstein azt mondta, hogy Bach számára minden zene vallás, a komponálás pedig a hit megnyilvánulás, a zene előadása pedig egyfajta istentisztelet. Minden hangjegyét egyedül Istennek ajánlotta. Ennek szellemében halljuk a 147. kantátát.

a Lipcsei Tamás templom kántorának, Bachnak Herz und Mundund Tatund Leben kezdetű kantátája hangzott el, előadta a Sixteen együttes és a holland kamarazenekar Ton Koopman vezényletével. Most Esa-Pekka Salonen L.A. variációja következik. A művet a Los Angeles-i Filharmonikus zenekar rendelte meg, innen a cím.

Észa-Pekka Salonen El A variációját hallottuk, ami egy nagyszabású zenekari kompozíció a finn zeneszerző karmestertől. Ő a Los Angeles-i Filharmonikus zenekar a megrendelő vezetője volt egy ideig. És nem fogják elhinni, Los Angelesben írta a művet. Chopin G-moll balladája következik.

Chopin G-moll balladáját Sura Cserkászki adta elő, aki a Philadelphia-i Curtis Intézet hallgatója volt, egyik leghíresebb tanítómestere Joseph Hoffman volt. 1936-ban adott először koncertet Londonban. Most Arthur Butterworth románca következik, amiben a szólót Martin Heckelman játsza.

Arthur Butterworth románcát Martin Heckelman és a CBC Vancouveri zenekar adta elő. Mint oly sok társa, ez a zeneszerző is a népének zenéjéből kiindulva komponálta műveit. Mariana Martinez Szédor szimfóniája következik. Ő egy bécsi zeneszerző, énekesnő és zongorista volt.

Mariana Martinez C-dur szimfóniáját játszotta a BBC koncertzenekarra, a vezényelt Johannes Wildner. A komponista a 18. század egyik tehetséges, mégis sokáig elfeledett női zeneszerzője, aki gyerekkorában ugyanabban a házban lakott, ahol annak idején a fiatal Haydn is. Ruth Gibbs fúvósoktetje következik.

Ruth Gibbs fúvós oktettjét játszotta a BBC Velszi zenekara vezényelt Jonathan Bloxham. A brit zeneszerző egyben oboaművész, zongoraművész, karmester és pedagógus volt, számos műfajban komponált muzsikát. Antonio Vivaldi egyik motettája következik Emma Kirkby szólójával.

Vivaldi motettáját Emma Kirkby és a Londoni Régi Zene Akadémia muzsikusai adták elő. Most George Enescu első szvitjének előjátékát hallgatjuk meg a Notturnóban. Enescunak kivételes memóriája volt, állítólag fejből játszotta a klasszikus és romantikus repertoár összes művét, valamint sok 20. századi darabot is.

NSZKU első szütjének előjátékát a kölni rádiózenekar adta elő. Utolsó muzsikánk ma Maddalena Laura Lombardini Sirmen Ezdur vonos négyese lesz. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom munkatársaim Katona Márta és Bozai László nevében is. Németi Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, szeptember 26-án szombaton. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden. Európa legnagyobb állateledelgyárát adták át a Vas megyei Bükkön. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. Napos, száraz idő lesz, következnek a részletek. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza. 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az így kapott összeget Ukrajnának folyósítják. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Idehaza Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel, a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudásalapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáló államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatás, a Magyar Államkincstár támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Motoros felvonulást tartanak ma a merrák elleni küzdelem jegyében a fővárosban. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, holnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. Végül az időjárásról. Jelenleg 3 és 11 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 8-11 fokot mérnek. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt majd a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután általában 20-24, késő este pedig 8-13 fok valószínű. Hasonlóan száraz, napos idő várható holnap is. Kedves hallgatóink, most 6 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma este Pellet Sebestyén zongorázik. A 2025-ös Bartók világversenyen a zongora művész lett, a Bartók Emlékház külön díjasa. Ezen elismerés részeként adja önálló zongora estjét, melyen Bartók mellett Scarlatti és Liszt műveket ad elő. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla emlékházat, ma 18 óra 5 perckor. a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő mélyhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból ma 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Szeptember 26-a van, szombat, az év 269. napja. Mai lemezújdonságaink között Heinrich August Marschner zongora trióival ismerkedünk meg a Gult Piano Trió előadásában. Folytatjuk a filmvászonról is ismerős klasszikusok bemutatását az Insula Orchestra albumáról Laurence Akilbé vezényletével, valamint ismét belehallgatunk a Flautone Quartet Flautoversum című lemezébe. Majd tovább követjük Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusát Brecz Gábor és Virág Emese felvételéről. Mai zeneszerzőnünk Fanny Mendelssohn lesz, a műsor végén pedig Bartók Bélára emlékezünk, halálának 81. évfordulóján. Mindezek előtt azonban Karinthy Frigyes az Emberke tragédiája című madács paródiáját folytatom. A múlt vasárnapi egyiptomi szín után most az ókori Athénba érkezünk. Az ötödik szín következik. Görög hazát akkor éppen megtámadták, kérem szépen, Miltiadész fővezér a csatába ment ezért. Hát ahogy ott csatázott, mint valódi hellén, arra ment egy ellenség, megszúrta a mellén. No, ez mégis hallatlan, hogy a népi hálátlan, nincs hálátlanabb a népnél, ott hagyták őt a faképnél. Királynak, ha nincs szószéke, hatalmának bezzeg vége, ígyuk meg a tejecskét, csapjuk le a fejecskét. Égszakadás, földindulás, a nyakamon egy koppanás, átszaladunk egy más korba, szaladj te is, pajtás. Az ötödik szín hangzott el tehát Karinthy Frigyes az Emberke tragédiája című madács paródiájából. Az első zenénk Matthias Georg Mann G-moll cselló versenye. Jean-Guyen Kerrász játssza a szólót, a Freiburgi barokk zenekart Petra Müller Jansz vezényli.

Matthias Georg Mohn G-moll cselló versenye hangzott el. Jegyzékszáma 39. Jean-Guyen Keras játszotta a szólót, a Freiburgi barokk zenekar élén Petra Müllejans állt. Folytatjuk a Flautone Quartet Flautoversum című első lemezének bemutatását. A múlt vasárnapi Schocker darab után ma Grieg Holberg szvitjét halljuk, Doris Geller átiratában. A négyes tagjai Fábián Tímea, Iés Dalma, Klimászné Varga Zsófia, valamint Lázár Zsófia. Edvard Grieg 1884-ben Ludwig Holberg születésének 200. évfordulójára komponálta a művet. A dán-norvég drámaíró korához a régi táncformákon át közelített. A lendületes prelúdiumot Sarabán, Gavott, Er és Rigodon követi. A cím pontosabban Holberg korából, az alcím pedig Svit régi stílusban. A barokk formákban azért jól felismerhető Grieg romantikus dallamvilága is. A Svit először zongorára készült, és Grieg csak a következő évben hangszerelte át vonós zenekarra. Most újabb hangszínt kap. A Flautone Quartet fuvoláin szólal meg.

Edward Grieg opusz 40-es Holberg szvittjét Doris Geller átiratában a Flautone Quartet adta elő. Gaetano Donizetti G-dur koncertinója lesz következő zenénk. Boldocki Gábor játssza a trombita szólót, közreműködik az Imusicidi Róma.

Boldocki Gábor trombitaművész és az Imusici di Roma előadásában hangzott el Gaetano Donizetti G-dur koncertinója. Maradunk Itáliában, Muzio Clementi B-dur szimfóniájával folytatjuk a hangfogót, opusz 18, numero 1. A Filharmónia zenekar élén Francesco Davalos áll.

A Francesco Davalos vezette Filharmónia zenekar előadásában hangzott el Muzio Clementi opusz 18 numero 1-es B-dur szimfóniája. Az Insula Orchestra filmes albumán ma két Bach lassú tétellel találkozunk. Először a harmadik zenekari szvit erje következik. David Fincher 7. című filmjében különösen emlékezetes szerepet kap ez a zene. A lemezfüzet a könyvtári jelenetet idézi fel. Az őrök Bachot hallgatnak a rádióban, miközben a Morgan Freeman alakította nyomozó Dante isteni színjátékát tanulmányozza. A vágások közben a Brad Pitt játszotta társát is látjuk, aki otthon a bűnügyi fényképeket nézi. A könyv illusztráció és a helyszínfotók szörnyű képeket mutatnak, Bach zenéje mégis nyugalmat teremt körülöttük. A két férfi ebben az összpontosításban próbál közelebb jutni a gyilkos gondolkodásához. A most következő felvételen Lawrence Eckilbé vezeti a korhű hangszereken játszó Insula Orchestrát.

Johann Sebastian Bach harmadik D-dur zenekari szvittjének R tétele hangzott el. Az Insula Orchestrát Laurence Akilbé dirigálta. Dohnányi Ernő opusz 10-es C-dur szerenádja lesz következő zenénk. Kovács Dénes hegedül, Bársony László brácsázik, Botvai Károly csellózik.

Kovács Dénes, Bársony László és Botvai Károly előadásában hangzott el Dohnányi Ernő Opus 10-es C-dur szerenádja. Mai zeneszerzőnünk Fanny Mendelssohn, akit férjezett nevén Fanny Henzerként is ismerünk. Aisata Kane Mason 2024-es Mendelssohn lemezén Fanny és öccse Félix művei együtt szerepelnek. A zongora művész Fanny életéről szóló dokumentumfilmben is közreműködött. Az albumra a sokáig Félixnek tulajdonított húsvéti szonáta mellett a most következő notturnót is felvette. Fanny a családi elvárások miatt nem építhetett olyan nyilvános zeneszerzői és előadói pályát, mint az öccse. Ettől még folyamatosan komponált, és a G-moll notturnó is azok közé a darabjai közé tartozik, amelyek életében nem jelentek meg nyomtatásban. Az 1838-ban keletkezett mű címe Éjj zenét jelent, ringatózó mozgása pedig a velencei gondoladalokat, a barkarolákat idézi. Aisata Kane Mason zongorázik tehát.

0: Fanny Mendelssohn G-moll notturnóját I Sat a Canary Mason játszott a zongorán.
1: Műsorajánló. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő mélyhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból ma 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Peter Dvorsky ária és dalestjét hallgathatják meg. 75. születésnapját ünnepli a szlovák operatenor, akinek repertoárja főleg olasz és szláv szerepekre összpontosult. Most egy 1987-es pozsonyi fesztiválról idézzük lírai hangját. Peter Dvorsky 75, ma 20 óra 58 perckor, a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a zene világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Még egy Bach részletet hallunk az Insula Orchestra Musique de Cinema, azaz Filmzenék című albumáról, az F-moll csembaló verseny lárgóját. A lemez műsor jegyzéke Ari Folman libanoni keringő című animációs filmjéhez kapcsolja ezt a tételt. A füzet egy másik filmes példát is felidéz, az Életre valókban a két főszereplő együtt hallgatja Bach versenyművének lassú tételét. Olivier Nakás és Eric Toledano filmjében a tehetős, kerekesszékben élő Philip és az őt gondozó Driss eltérő világból érkezik. A közös zenehallgatásban a különbségük és a köztük alakuló kapcsolat is megmutatkozik. A hetedik nyomozóinak elmélyült munkája után most két ember közeledéséhez társul Bach zenéje. Az album felvételén Justin Taylor csembalózik, Lawrence Ekilbé vezényel.

Johann Sebastian Bach F-moll csembaló versenyének második Largo tétele hangzott el Justin Taylor szólójával. Az Insula Orchestra karmestere Laurence Ekilbé volt. Bella Máté nyári sanzon című kórusműve lesz következő muzsikánk. A Kántémusz vegyeskart Szabó Soma vezényli.

Szabó Soma vezényelte a Kántémus vegyes kart, előadásukban Bella Máté nyári sanzonja csendült fel. Wolfgang Amadeus Mozart 4 zenekarra komponált D-dur szerenádjával folytatjuk adásunkat. Köhelszáma 286. A Le Concert des Nations élén Jordi Savall áll.

Wolfgang Amadeus Mozart 286-os köhűszámú D-dur szerenádja csendült fel 4 zenekarra. Jordi Savai vezényelte a Le Concert des Nations együttesét. Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusának 4., 5. és 6. darabjával folytatjuk Brecz Gábor és Virág Emese új Hungaroton lemezének bemutatását. A múlt vasárnapi első 3 dalban a fiatal Péter útnak indult, és Nápolyban beleszeretett Magellone királylányba. Most már annak reménye foglalkoztatja, hogy az érzései viszonzásra találnak. A 4. dal a szerelmet messziről érkező istennőként jeleníti meg, aki édes kötelékekkel ejti fogjul az embert. Péter gyűrűt és szerelmi vallomást küld Magellonénak. Az 5. dalra már megtudja, hogy a lány is szereti. A korábbi szorongás helyére felszabadultság kerül, bár még alig meri elhinni a boldogságát. A 6. a közelgő találkozás híre szinte elviselhetetlen örömöt kelt benne, de rögtön ott a félelem is, hogy a boldog órák gyorsan elmúlnak. A szöveg az időt sodró folyóhoz hasonlítja, és Péter végül arra jut, hogy szerelmében bízva átengedi magát ennek az áramlásnak. Az Opus 33-as Brahms ciklusból 3 darab következik tehát, a 4. Liebe kam aus fernen Landen, a szerelem messze országokból jött, az 5. So willst du des Armen, így közeledsz-e, valamint a 6. Wie soll ich die Freude die Wonne denn tragen, hogy bírom elviselni az örömöt. Brecz Gábor énekel, Virág Emese zongorázik.

Johannes Brahms opusz 33-as a Szép Magellóne című ciklusának a 4., az 5. és a 6. dala hangzott el Brecz Gábor és Virág Emese előadásában. Ritkán hallható opera Giuseppe Verdi Stiffeliója. Ennek nyitányát szólaltatja meg a BBC Filharmonikusok zenekara, vezényel Edward Downes.

Edward Downes vezényelte a BBC filharmonikusokat, előadásukban Giuseppe Verdi Stiffeliójának nyitánya csendült fel. Új kétrészes lemez bemutatót kezdünk Heinrich August Marschner zongora trióival. A Gould Piano Trio Naxos sorozatának második albuma 2025. augusztusában jelent meg, és a szerző második, illetve hatodik trióját tartalmazza. Ma a G-moll hangnemű 111-es opusszámú második trió csendül fel. Marschner nevét elsősorban az opera történetből ismerjük. Weber és Wagner között a német romantikus opera egyik meghatározó szerzője volt. Kamara zenéjében is hallhatunk olyan feszültséget és fordulatokat, amelyek a színpadi zenéjét jellemzik. A trióban a zongora, a hegedű és a cselló élénk párbeszédet folytat, a sötétebb g-moll hangot könnyedebb, dallamosabb pillanatok oldják. Az Allegro con spirito nyitótétel után egy románcot hallhatunk, melyet egy sebes scherzo követ, amelyet Marschner humoresknek is nevezett, majd lendületes finálé zárja a művet. A Gould Piano Trio felvételét halljuk, a lemez másik triójához a bemutató következő részében térünk majd vissza.

Heinrich August Marschner második G-moll zongora triója hangzott el, opusz 111, a Gult Piano trió játékát hallották. Mai utolsó műsorszámunkkal Bartók Bélára emlékezünk, aki 81 évvel ezelőtt, 1945. szeptember 26-án hunyt el New Yorkban. Az 1910-ben komponált két kép még a fiatal Bartók műve. A francia zene iránti érdeklődése és a népzenei tapasztalatai egyaránt hallhatók benne. A virágzás lassan kibontakozó dallama és gazdag zenekari színei Debussy világát is felidézik. A második kép a falutánca, a népi tánc lendületét hozza. A két tétel lassú, friss rendje a magyar rapszódiák hagyományához is kapcsolódik. Bartók Két kép című művét a Magyar Állami Hangverseny zenekar játssza Fischer Ádám vezényletével.

0: Bartók Béla Opusz 10-es Két kép című műve hangzott el, a virágzás és a falu tánca. A Magyar Állami Hangverseny zenekart Fischer Ádám vezényelte. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A szimfonikus muzsika után Peter Dvorsky ária és dalestjét hallgathatják meg. 75. születésnapját ünnepli a szlovák operatenor, akinek repertoárja főleg olasz és szláv szerepekre összpontosult. Most egy 1987-es pozsonyi fesztiválról idézzük lírai hangját. Peter Dvorsky 75, ma 20:58 perckor. A Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadásokról.

0: adókról. Vashegyi György vendége, Varga Tóth Attila énekművész. Régi zenei kalandozások egy órában, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Kilenc óra 30 perc. Musica sacra. Egyházzene.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai adásunkban Jan Peterson Sphering művei szólnak. Sphering-et gyakran egyszerűen református zeneszerzőként emlegetik, de a valóság ennél érdekesebb. Jan Peterson Sphering felekezeti hovatartozása nem állapítható meg teljes bizonyossággal. Katolikus környezetben nőtt fel, apja az amszterdami Oudkerk organistája volt, amikor az még katolikus templomként működött. Maga Sphering valószínűleg 1577-ben, körülbelül 15 évesen lett ugyanott organista. 1578-ban azonban a város vezetése református lett, az Oudkerk pedig katolikusból kálvinista templommá vált. Sphering mégis tartotta állását egészen 1621-ben bekövetkezett haláláig. A kulcsfontosságú részlet az, hogy nem a református egyház, hanem Amsterdam városa alkalmazta. A kálvinista istentiszteleten ekkor az orgonának nem volt olyan liturgikus szerepe, mint a katolikus misékben. Az orgonista inkább az istentiszteleten kívül előtte utána játszott, illetve nyilvános orgonajátékával a városi zenei életet szolgálta. A művei még kevésbé sorolhatók egyetlen felekezethez. Sphering hatalmas zsoltártermése a genfi zsoltárokhoz kötődik. 4 könyvben dolgozta fel a teljes zsoltáranyagot, francia szöveggel. Fontos viszont, hogy ezek a több szólamú feldolgozások nem a kálvinista istentisztelet számára készültek, hiszen ott egy szólamú, kíséret nélküli zsoltár éneklés volt szokásos. A Canciones Sacrae latin nyelvű motettái egyértelműen a katolikus egyházzenei hagyományhoz kapcsolódnak, a billentyűs műveiben pedig luteránus koráldallamokat is feldolgozott. Munkásságának külön érdekessége, hogy Sphering korában az egyházi zeneszerzők elsősorban vokális műveket alkottak, de Sphering egyúttal egyike lett a nagy orgonista szerzőknek is. Elsőként egy latin nyelvű motettája, a Beati Pauperes szól. A mű az 1619-ben Antwerpenben megjelent Canciones Sacrae gyűjtemény 6. darabja. A kötet 37 latin nyelvű motettát tartalmaz, a művek 5 énekszólamra és basso continuóra készültek. A Beati Pauperes szövege Máté evangéliumának 8 boldogságából származik. Kétrészes kompozíció, az első rész a Beati Pauperes Spiritu, boldogok a lélekben szegények, szavakkal kezdődik, a második pedig a Beati Misericordes. Boldogok az irgalmasok, kezdetű további boldogmondásokat folytatja. Zeneileg a Mőszfélin kései vokális stílusának szép példája. A reneszánsz németalföldi polifónia hagyományát már a korabarok újításával, a kontinuóval kapcsolja össze. Az ötszólamú felrakásban az imitáció és a sűrű kontrapunktikus szövés mellett homofónabb megszólalások is kiemelik a szöveg fontos fordulatait. A visszafogott, áhítatos karakter jól illeszkedik a boldogmondások szemlélődő szövegéhez. Felvételünkön a Kapell Amsterdam énekel, közreműködik David Jansen orgonán, Ofira Zakai Lanton, vezényel Daniel Rice.

Jan Peterson Swelling Beati Pauperes kezdetű motettáját hallottuk a Kapella Amsterdam, David Jansen és Ofira Zakai előadásában Daniel Royce vezényelt. A folytatásban a 42. Genfi Zsoltár dallamára készült feldolgozását hallgatjuk meg. A mintaszép híves patakra a szarvas kívánkozik kezdetű szöveget Swelling francia nyelven zenésítette meg, a Genfi Zsoltár dallamát a Cantus Firmusba helyezve. A dallamot gazdag imitációs polifónikus szövetbe ágyazta, és a szöveg képeire, érzelmi fordulataira érzékenyen reagált. A mű jól példázza a Swelling Zsoltár kompozícióinak különleges helyét. A calvini genfi Zsoltár hagyomány egyszerű dallamait a németalföldi reneszánsz polifónia kifinomult eszközeivel dolgozta fel. A 42. Zsoltár vágyakozó, bensőséges hangja különösen jól érvényesül ebben a stílusban. Továbbra is a Daniel Royce vezette Kapella Amsterdam énekel.

Jan Pieterszoon Sweelinck 42. Genfi Zsoltárát énekelte a Capella Amsterdam. Zárásként egy orgonaművet, egy eredetileg német nyelvű korál dallamára készült variációs sorozatot hallunk. A korál szövegét Johann Agricola írta a 16. század első felében, központi gondolata a Krisztushoz forduló, hitért és isteni segítségért könyörgő ember imája. Sweelinck feldolgozása jól mutatja, milyen nagy hatással volt az észak-német protestáns orgonaművészet kialakulására. A koráldallam az egymást követő variációkban, különböző szólamokban és eltérő figurációkkal jelenik meg, miközben a zenei szövet fokozatosan változik és gazdagodik. A műben így találkozik a reneszánsz kontrapunktikus gondolkodás és a kibontakozó barokk korálvariáció technikája. Sweelinck orgona művészete a tanítványokon keresztül Johann Sebastian Bach műveire is hatással volt. Az Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ korál variációkat Spányi Miklós előadásában hallgatjuk meg. A felvétel a Soproni Szent György templomban készült 2015. július 2-án.

0: Az Ich Ruhzu dir, Herr Jézu Kriszt kezdetű korál dallamára írt változatokat hallottuk Spányi Miklós előadásában. Mai adásunkban Jan Peterson Svenning művei szóltak. Kedves hallgatóink, egyházzenei műsorunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is búcsúzom, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: 9 bemutatót tartanak ebben az évadban a Víg Színházban. Dés László és Geszti Péter Petőfi Sándor életéről készít zenés darabot.
1: Az alapgondolat az, hogy az érettségi tétel mitikus, magasban, valahol valami szobor formájában látható ifjú zsenit, azt idehozzuk a Mádóval és érezzük, hogy azok az energiák, amik ott a március ifjakban működtek, azok nagyon ismerősek lehetnek.
0: Egy Nobel-díjas koreai szerző darabja lesz az első bemutató a Radnóti Színházban.
2: Olyan alapvető emberi dolgokról szól, mint a testünkhöz való viszonyunk, illetve alapvetően az önrendelkezéshez való viszony, az autonómiánkhoz való viszony, a szabadsághoz való viszony.
0: A magyar emigráció sokszínű, fordulatokkal teli történetét mutatja be az Amerikai Álom című kiállítása a Nemzeti Múzeumban.
3: Fölszállt Kossuth, Madame Kossuth, With Their Children, tehát gyermekeikkel, és még az 55 ember, aki vele együtt tartott. Amikor megérkezett Amerikába, nem a Mississippivel egyébként, már egy másik hajóval, óriási lelkesedés fogadta, és ennek például egyik nyomát itt látjuk, ez úgynevezett Kossuth üveg. Ez a kékszínű üvegpalac, az egyik oldalán Kossuth Lajost látjuk, a másik oldalon pedig a Mississippi hajót.
0: A Súgójuk mai adásában beszélgetést hallhatnak az idei Eszterházi Irodalmi Díj nyertesével, Bognár Péterrel, és beszámolunk az újbudai Eleven Ősz Fesztivál programjairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Köszönti Önöket a szerkesztő, Madarász Zsolt. Kilenc premier várja a nézőket a Víg Színház idei évadában, a három főjátszótér mellett most már egy negyedik helyszínen is, és az első premier majd a Pesti Színházban Arthur Miller Két hétfő emléke című darabja lesz. Rudolf Péter igazgató az egyik szereplője ennek a darabnak. Lázas próbák közben tudunk most beszélgetni, hiszen délelőtt és délután is zajlanak a próbák. Fehér Balázs Benő a rendező.
1: Sőt, szinte ugyanezzel a csapattal megyünk egy plakátfotózásra is, tehát mondhatjuk, hogy az egész napot a csapat együtt történt. Ez egyben összekovácsoló helyzet is lesz, mert már jártunk figurolesen meg begyűjteni azokat, amiket nyilván az, az ember tud, hogy nagyjából milyen ez a közeg. Én legalábbis nem a Rózsadombban nőttem föl.
0: Akkor mondjuk el, hogy a közeg ugye egy
1: autóalkatrész
0: műhelyben, vagy raktárban.
1: Így van. És mi elmentünk egy, persze nem ilyen, bizonyos értelemben mégiscsak családias helyzet fogadott ott minket, mint amit az Arthur Miller megírt, akinek szintén van személyes érintettsége. Ő dolgozott egy ilyen közegben, tehát bizonyos értelemben ez szinte ilyen önéletrajzi írás.
0: Ugye ő is figuralesre ment, talán még akkor nem is tudta.
1: Még nem tudott.
0: Az egyetem előtt volt, és akkor elszegényedett a család, és a tandíjra kellett neki dolgozni.
1: Így van, és tulajdonképpen itt van egy srác, aki így mondhatja magáról, hogy Arthur Millert játsza ebben az esetben. Egy hatalmas nagy logisztikai központba mentünk, tehát nem mindenki ismer mindenkit, és mindenki tudja a másikkal éppen mi van és mi történt, hanem egy ilyen hatalmas gyárba, de hát olyan a vizualitása, az sokkoló volt, 20 méter magas polcrendszer között álltunk, az hihetetlen volt, és a plakátfotókat ott készítjük. Igen, a próbák mindig lázasak, mert akárki, akárhol dolgozik, csak akkor van értelme, ha lázasan dolgozik.
0: Mennyire mai ez a darab, hiszen ezt a gazdasági világválság tapasztalataiból kiindulva 55-ben, tehát most már 70 éve írt Arthur Miller.
1: Igen, finom hangoltak a Benőjék, hogy valamiféle időtlenség legyen benne, hát sajnos a válság, a nyomorúság és a kiszolgáltatottság. A világban nem eltűnő elemek, sajnálatos módon, tehát azonosulni ezzel a réteggel, akik önhibájukon kívül, vagy önhibájukból, tulajdonképpen mégiscsak a peremén mozognak a társadalomnak. Gyönyörű darab, és egyszerre van egy látszólagos durvasága ebben a példányban, talán még több humor, mint az eredetiben, bennünk is.
0: Rövid részleteket már lehetett vele látni az interneten, és ott nagyon sokat nevettek a színészek, tehát nagyon sok humor is lesz ebben a darabban, annak ellenére, hogy ugye egy nehéz történet.
1: Igazán jó írások azok mindig indítva fenekülnek, hogy egy nagy közhelyet mondjak, és ezeket élvezi a legjobban az ember, és aztán úgy csavar rajta egyet Arthur Miller, mégiscsak a világ egyik legjobb drámaírója, és haladunk a látszólag nem fontos dolgokból, összeállnak a sorsok, és összeállnak az érdek, és aztán tényleg fájdalmas kisülési pontok.
0: Itt a művészbejárónál összefutottam Hegedűs D. Gézával, aki szerencsére most már egész jól van. Ez az első darab, ugye, amivel
1: igen, Géza most így visszatér, és ez nagyon nagy öröm mindannyiunknak, neki is.
0: Most színészként, és aztán tavaszra egy Woody Allen darabbal majd rendezőként.
1: Igen, így a Pesti Színház harmadik bemutatója az a Blue Jászmin, Kék Jászmin lesz, amit ő rendez, és a Woody Allen-féle filmnek egy színpadi változata.
0: Térjünk egy kicsit még vissza a mostani próbákhoz, hiszen a nagy színpadon és lázadt próbák folynak. 4-6 vagy 4-6-os, nem is tudom, hogy kell pontosan kiejteni.
1: Most kaptam egy instrukciót, 4-6, így kell mondanom, nehezen áll rá a számra.
0: Ugye a letargián is gondolkodni kellett, hogy hogy kell kiejteni.
1: Ez most egyen könnyen bazett.
0: Biztos sokan látták ezt a darabot, Ifja Vidnyánszky Attila a rendező, egy érettségiző osztályról szólt, és most az érettségi után vagyunk már.
1: Talán szokatlan egy repertoár színház életében folytatás készül. Filmnél már megszoktuk. Tovább gondolják, és én itt kifejezetten a tovább gondolás az ezekkel a fiatalokkal való együtt felnövés története. Nyilván a maga a helyszín, a 4-6,
0: mint, ez egy kocsma.
1: Kocsma, persze lehetővé teszi, hogy nagyon sokféle ember térjen be a maga bajával, keservével, és távozzon, vagy jobb, vagy rosszabb állapotban, mint hogy érkezett. Az nagyon fontos pillanat volt azonnal a színház életében, amikor letargiáltuk, mégiscsak egy klasszikusnak az átirata, mert mégis az egyébként szintén nagyon fiatal Büchnernek a Leonsz és Lénája ott az alapot, és ezt gondolta tovább írótársaival Attila. A dolog lényege az volt, hogy legyenek kíváncsiak a nagyszülők, a szülők arra, hogy hol tartanak a mi lukóink, tizenévesek, huszonévesek, tehát hogy akarjuk egymást megérteni, ez egy nagyon fontos eleme darabnak, és tulajdonképpen az egyik oldal persze az, hogy bevonzunk a fiatalokat, akik aztán remélhetően itt ragadnak velünk a Csehov előadáson is, ami a második bemutatónk lesz a Vígben, és most magam is kíváncsian várom, hogy rengeteg olyan improvizatív elem van benne, ami miatt nekem egy készpéldány nem volt még a kezemben, tehát ez egy bizalmi helyzet az Attila felé, aki elmondta, hogy milyen jellegű lesz az előadás, és ott a csapattal együtt összerakja.
0: Azért Ifja Vidnyánszky Attilával színészként is találkozhatom, ugye rengeteget rendez most már.
1: Igen. Együtt is fogunk játszani a Csárdás királynőben, mindig ő Bónu.
0: Akkor ugorjunk is erre a Csárdás királynőre. Mohácsi János rendezi, akkor valószínűleg nem egy klasszikus Csárdás királynőt látunk majd.
1: Akkor mindig is ezt kerestem, hogy olyan Csárdás királynő, amely a maga módján klasszikus. Persze mindenképp egy izgalmas helyzet, mert a Vígben nem volt még. Annak ellenére, hogy Kálmán Imre egyébként a Vígben mutatkozott be, mint szerző. Így van. Persze mégiscsak a Csárdás királynő egy klasszikus. Olyan az alapanyag, hogy mindenki megtalálja a saját Csárdás királynőt. És ezért van esélye arra, hogy az ember másodszor és harmadszor is megtalálhatja az éppen akkori ideg- és elmeállapotának és az ország ideg- és elmeállapotának megfelelő Csárdás királynőt. És a cél az, hogyha van egy ilyen klasszikus, akkor amellé találjunk egy olyan rendezőt, aki biztos, hogy megrázza az anyagot, úgyhogy közben maradjon belőle minden izgalom, de mégiscsak egy saját anyag jöjjön létre a Vígszínháznak, és egy rekonstrukció. És ez természetesen így is lesz, Mohácsi János is ezzel a lendülettel van neki az anyagnak, és igen, Attila ebben Bóni lesz. Nekem másodszor fordul elő az életemben, ugye a Lilionfinál volt, hogy 1983-ban Lilionfi voltam, most a Szilvai professzort játszom. Akkor a Vígszínházból elszerződtem Kecskeméten a Csárdás királynővel. Játszottam Bunit, meg pedig majd Miska Pincért. Hát ez a világ rendje, van benne valami szépség, van benne valami ijesztő, és van valami büszkeség is, hogy az ember lábon van.
0: Mennyire nehézség az, hogy az emberek várják azért azt a klasszikus Csárdás királynőt, amit ugye még a fiatalok is biztos láttak filmen.
1: Nyilván színházba járók jelentős százaléka tudja, hogy ha Moha jön, akkor az milyen lesz. És a János nagyon jól dolgozott, többször már a Vígszínház épületében. Az Üvegcipő volt legutóbb egy igazán sikeres vállalkozása.
0: Radnai Csilla gondolom nem fél a szereptől, de azért a színészeknek ez mindig egy nagy kihívás, énekelni és táncolni is.
1: Vígszínház speciális helyzetéből adódik, hogy miközben játsszuk a nagy klasszikusokat is, Chekhov, Shakespeare, Arthur Miller is immár ide sorolható, és akár még a Bohém élet is Valló Péter rendezésében, majd a Pesti Színház decemberi bemutatójában. Közben igen, olyan zenés anyagokat is készítünk, amihez kell egy komoly technikai tudás. Én is kezdek, nagyon rég nem járt, igen, én is járok majd órákra, természetesen mindannyian. De ez jó, és egyébként meg a Víg Színház nagy színpad önmagában is egy olyan technikai tudást igényel egy színésztől, ami nem minden esetben várható. Tehát másképp játszunk a házi színpadon, a Víg Szalomban, amely ugye még intimebb mini Víg Színházzá nőtte ki magát.
0: De most már nagyon bejáratott. Én azt néztem, hogy ugye ott lesz egy magyarországi ősben mutató, ez is egy amerikai darab, igen, a Szobatárs, ez egy kétszemélyes előadás, és igen, azt láttam, hogy már... Azt láttam, kettős, hogy már novemberben sincs jelent.
1: Én még ezt nem is tudtam, mert annyira ide vagyok a Pesti Színházban megkötött, hogy örömmel hallom, hogy már nincs jegy a Szalomban.
0: És még egy nagyszabású produkcióról is beszéljünk, majd nyáról lesz a bemutatója Petőfi Sándor életéről. Dés László és Geszti Péter írnak egy közös darabot.
1: Igen, hát ez nagyon-nagyon-nagyon régi terve a szerzőpárosnak, akik pedig nagyon-nagyon régen része jönünk színház életének. Ez mindenképpen egy új helyzet lesz, mert Szegeddel ilyen típusú kooperációnk még nem volt.
0: Ugye szabadtéri
1: szabadtérin lesz, nyilván nem ugyanaz az előadás, nagyobb létékben kell köbméterben gondolkodni, és ott lesz júliusban a szabadtéri bemutató, és szeptemberben kerül a Víg Színházba, ahol egy blogban fogjuk játszani. Nagyon vonzó benne, hogy az alapgondolat az, hogy az érettségi tétel mitikus magasban, valahol valami szobor formájában látható ifjú zsenit, azt idehozzuk a mágba, és érezzük, hogy azok az energiák, amik ott a márciusi ifjakban működtek, azok nagyon ismerősek lehetnek, és ugye beszéltünk a hamarosan bemutatandó 4-6-ról, ugye a hétvégén lesz a bemutató, és utána azért az nagyon fontos még, hogy egy Csehov bemutatónk lesz a Cseresnyi és Kert, ami nagyon váratásolattal, mert szerintem Bargman dolgozott már a végben, és nagyon speciálisan látta, és a színészekkel remekül együttműködő rendezőről van szó. De nagyon érdekes, hogy mennyire akarva akaratlan átlengi az évadunkat. Valahogy a szolidaritás, az empátia, a szociális érzékenység, ami evidencia persze, művészettel foglalkozó embereknek, de mégiscsak a Woody Allen darabban is benne van, a Bohém életben ugye Való Péter rendezésében bajban levő fiatalok. Sajnos az ezzel való azonosulás, amikor tudjuk, hogy mennyi egy albérlet, és egy vidékről följövő ifjú tehetség, akár a színházon milyen komplikációkat jelent, hogy valahogy rendesen eltartsa magát. Sajnálatos módon ezek a típusú problémák itt maradnak, úgy néz ki, itt maradnak velünk, így viszont lehet darabokat készíteni róla, átélni őket és megszólítani nézőket. Annak nagyon nagy dolog, hogy Zsótér Sándor, akinek az Eszterház nagyon nagy sikerrel megy a Mercedes-Benz a házi színpadon, és akivel dolgozni mindig közben olyan, hogy az ember újra visszamenne az iskolapadban, itt lehet tőle tanulni. És ő most Déri Tibor kedves Bóper című darabján dolgozik, annak is hamarosan bemutatója lesz. Ugye ez már volt a végben, a Major Tamás volt a főszereplő, most a Méhes Laci többek között, és utána pedig Belső Céléka rendez egy kortárs magyar adaptációt. Tehát az a nagy dolog, hogy úgy történik az adaptáció, hogy tudjuk, hogy kik fogják játszani. Tehát azért ezek a legjobb színházi helyzetek, ahol a szerző látja maga előtt azt, akire az adaptációt megírja. Elég sűrű, de hát mindig ez színes, és ez a legfontosabb szó szerintem itt mindannyiunk számára, a nézőnek, alkotónak, színésznek, hogy ennyi térben, ennyi helyen, ennyi félét lehet csinálni.
4: Rudolf Pétert, a Víg Színház igazgatóját hallották.

0: Változásokkal teli évadnyitót tartott a Radnóti Színház. Ebben az évadban 6 bemutatót tartanak, sok fiatal alkotó érkezik, új tagokkal is bővült a társulat, és a művészeti tanács is megújult. A Súgolyokban most bekapcsolódik Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója.
1: Jó napot kívánok!
0: Az első bemutatójuk az már ezen a hétvégén meg lesz, egy Nobel-díjas koreai író Han Kang regényének színpadi változatát láthatják a nézők. Ez a könyv már megjelent 2017-ben magyarul is, de ez a darab magyar színházban most kerül először bemutatásra.
1: Igen, Tóth Réka Ágnes készített ebből nekünk egy adaptációt. Nagyon örülök, mert nagyon nagy az érdeklődés erre az előadásra.
0: Ez egy koreai darab, de teljesen érvényes ez a történet Európában is, akár Magyarországon is?
1: Természetesen, hiszen olyan alapvető emberi dolgokról szól, mint a testünkhöz való viszonyunk, illetve alapvetően az önrendelkezéshez való viszony, az autonómiánkhoz való viszony, a szabadsághoz való viszony. Ugye a történet, nem spoilerezve az előadást és a történetet, közepén a főhősnő áll, aki gyakorlatilag egyik napról a másikra elkezd nem enni húst, és valahogy ennek nem is csak magának a húshoz és ennek a naturalitásához van köze, hanem valamiféle a természetért, az élethez való viszony és ahhoz való, tulajdonképpen egy lelkiismereti kiállás azért, hogy mi emberek mit teszünk a földünkkel. Hát ez egy nagyon árnyalt történet, de négyen játsszák Vilmányi Benet, Mészáros Blanka, Porogi Ádám és Major Irma, Csábi Anna rendezi. A színpadkép és a jelmez az picit utal arra, hogy ez egy koreai történet, és nyilván van is egy ilyen aspektusa, hogy az ő zárt világukban ez egy még erősebb gesztus valaki részéről, hiszen egy nagyon hagyományőrző és nagyon szabálykövető társadalom van szó, de tágabb értelemben azt hiszem, hogy ez rendkívül érvényes 21. századi történet, ami mindenhol megél, és mindenki különböző módon élheti át, és lehet érintett benne.
0: Egy másik Nobel-díjas író, Gerhard Hauptmann művét is bemutatják még októberben. Ez nem egy kortárs darab, hiszen 1911-ben írta, és 25 év után tér vissza a Radnóti színpadára, hiszen ezt Valló Péter már megrendezte. Most Bíró Bence és Alföldi Robert átdolgozásában a cselekményt a mai magyar valóság felül újraolvasva láthatjuk majd ezt a darabot október végén.
1: Azt hiszem, hogy Robi egy nagyon izgalmas és érvényes olvasatát fogja nyújtani ennek a darabnak, és Bíró Bence egy frenetikusan sűrű és erős mai szöveget írt ebből. Egy bérházban játszódik, ahol tulajdonképpen a társadalom különböző rétegeinek képviselői megjelennek, és mint egy olvasztó tégelyben láthatunk rá arra a kataklizmára, amit felmutat ez a történet. Nagyon érvényesen szól a jövő generációjáért való aggódásról, felelősségvállalásról, arról, hogy tulajdonképpen mi emberek a túlélés érdekében mit vagyunk képesek elkövetni, akár egymás ellen is.
0: Patkányok ugye az eredeti cím, egy kicsit most érdekesen oldották ezt meg, a patkányok is kiírva került, de ezt áthúzták ezt a szót, és igen, emberek lett a műcíme.
1: Igen.
0: Egy kicsit optimistább kicsengésű a darab így?
1: Én azt gondolom, hogy optimistább kicsengésű. A vége annak ellenére, hogy nagyon sok nyomasztás is van ebben a történetben, hiszen csecsemőkért harcolnak anyák, és ez azért egy ilyen kaukázusi krétakör szindróma, de a vége mégiscsak az, hogy a fiatalok a maguk moralitásával és hogy valami napsugarat ki tudnak menteni, és ki tudják magukat húzni abból az örvényből, amiben vagyunk, vagy amit a társadalom köréjük rakott, és most idézek egy másik csodálatos és kedves darabunkból, a Futótűzből, tehát hogy meg lehet törni a sort, és azt hiszem, hogy ez a végkicsengése majd ennek az előadásnak, és ez szerintem nagyon fontos most ebben a társadalmi helyzetben, amiben vagyunk, hiszen az egész társadalom küzd most egyfajta újrainstallálásban azért, hogy talpra álljon, hogy a sérüléseinkből ki tudjunk gyógyulni, és hát természetesen azon túl, hogy mindenkinek el kell számolnia maga lelkiismeretével, de mégiscsak valahogy kell tovább menni, és ebben a fiatalok nagyon erősen mutatják magukat, és most ez egy közhely és általánosság, hogy övék a jövő, hogy itt ebben a darabban merik magukhoz rendelni ezt a jövőt, és merik maguk kezébe venni a sorsukat, és túllépni azokon a mintákon, amikbe születtek, vagy amik ott vannak körülöttük.
0: Azt mondtam már az elején, hogy megújult a művészeti tanács, Valló Péter átadta a staféta botot két fiatalnak, Nagy Péter Istvánnak és Fehér Balázs Benőnek. Nagy Péter István egyébként művészeti vezetője is a Radnóti Színháznak. Nekem egyik kedvenc darabom volt tőle a Vége című, sajnos ez már nem látható a Radnótiban, talán még visszakerül.
1: Igen, hát nagyon szép előadás, igen.
0: Bartis Attila regényéből készült, az Angyalok Amerikában viszont a második részsel együtt is látható a színházban, de Nagy Péter Istvánnak is lesz egy premierje majd karácsony előtt. Egy angol író ötkötetes regény folyamát dolgozta föl, ami nagyrészt önéletrajzi ihletésű. Egy súlyos történet, de azt olvastam róla, hogy ezért felszabadító humorral teli.
1: Hát, mint ahogy Pepe minden rendezésében, vagy akár azt mondhatnám, hogy a Radnóti előadásaiban is, még a legsötétebb darabokban is ott van a humor, hiszen a színház lényege és a kontrapunkt, meg hát az élet sem elviselhető humor nélkül. Ez megint egy giga vállalkozás lesz, azt hiszem, hiszen magának ennek a regény folyamnak a feldolgozása és adaptációja is egy nagyon nagy munka. Egy jól bevált csapattal dolgoznak ezen, ugye a Takarásban című, most már többszörös díjnyertes előadásban állt össze ez a csapat. És a látványvilága is rendkívül izgalmas lesz, és hát megint mindenki fog játszani több szerepet, hiszen ez másképp nem is elképzelhető. Színszerepet egyébként Major Erik és Krisztik Csaba adják majd. A díszletet Dabóczi Noémi tervezi, egy nagyon-nagyon tehetséges kollega, aki Angliában dolgozott már sokat. Nagy várakozással nézünk a próba folyamat elé. Nyelvezete és a stílusa egy picit, bár ugye távol van tőlünk ez a világ, az angol felső 10 000 világat, de mégis a hangvétele, illetve az a szarkasztikus és ironizáló hangvétele viszont nagyon közel áll ahhoz, amit mondjuk a régeneráció előszeretettel használ, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon nagy érdeklődésre fog számot tartani, illetve hát maga ez a téma, ami szintén aktuális, a családon belüli erőszak, illetve a hatalommal való visszaélés, az abúzus, illetve az ennek mentén kialakuló traumák, amik egy életre meghatároznak mondjuk egy fiatalember vagy egy gyerek életét, de azért is volt érdekes számunkra, és döntöttünk úgy, hogy bemutatjuk ezt a történetet, mert ez gyakorlatilag egy fejlődés történet, és az, hogy itt is be lehet járni ezt a nehéz utat, és ki lehet lépni ebből, illetve ez is egy gyógyulási folyamat, happy end-del záródik a történet.
0: És ugye itt is a zene majd fontos szerepet kap ebben a darabban. Lesz még több bemutatójuk is, például Keresztes Tamás először rendez önöknél, és lesz egy újra gondolt három nővér is majd a következő évben. Igen. Ezekről majd beszéljünk egy kicsit később. Még egy programról szeretném kérdezni. Átjáró néven 7 budapesti színház fogott össze, hogy szintén a fiatalokat szólítsák meg, hiszen ennek az évadnak a mottoja tulajdonképpen az akartál valamit mondani?
1: Igen.
0: Talán erre reflekt

0: csoport, részvételi csoport, illetve a magvető kiadóval közösen most már van egy több éves programunk, ahol a fiatalok különböző irodalmi műveken keresztül dolgoznak, és ezek egy évig tartó programok. Én azt hiszem, hogy ezek az ifjúsági műhelyek nagyon fontos és nagy munkát végeznek, csodálatos kollégák dolgoznak, drámainstruktorok és szociodramatisták, és ami csodálatos, hogy nagyon-nagyon kötődnek hozzánk, tehát évekre visszamenőleg jönnek és járnak vissza, és összetartó közösségek alakultak. Pont a közösségek azok, amiket nagyon nehéz összetartani ebben a felgyorsult és elmagányosodó világban, ahol a fiatalok is sokszor inkább a számítógép előtt ülnek. Itt ugye nem arról van szó, hogy ezek színészképzők lennének, hanem itt általában akik ezekben a műhelyekben élményeket szereznek, azok személyiségükben fejlődnek, és a gondolkodásuk és a kreativitásuk nyílik ki. Úgyhogy biztos ez is egy szuper jó dolog lesz most ez a hétszínházi összefogás. Én ezt nagyon-nagyon örülök neki.
1: Nagy Péter Istvánnal és Fehér Balázs Benővel dolgozik, tehát együtt Kovács Adél a következő években a Radnóti Színházban. Nagyon szépen köszönjük, hogy bekapcsolódott a súlyok adásába.
0: Köszönöm.

0: A magyar emigráció és diaszpóra sokszínű, fordulatokkal teli történetét mutatja be az Amerikai Álom című kiállítás a Nemzeti Múzeumban. Vágyakról és veszteségekről, újrakezdésről és kiábrándulásról, gyökerekről és otthonkeresésről szól ez a tárlat. Megmutatja emellett azt is, hogy sok magyar kiválóság maga is alakítója lett annak a világnak, amely befogadta. Orgona Angelika és Radnóti Klára kurátorokat Nánási Anikó kérdezte.
1: Egy 100 éves Forte modell fogad bennünket. Bele tudok innen kukkantani, és akkor akár láthatom is azt a sebességváltót, amelyet a magyar Galamb József fejlesztett ki. De hogy került Galamb József 1904-ben a Forthoz?
2: Imádta az autókat. És neki az volt a célkitűzés, hogy mindenképpen meg akar nézni St. Louisban egy autókiállítást, és ezért neki el kell jutni az Egyesült Államokba. Tehát ő itt Európában dolgozott és vándorolt végül is a jobb megélhetést keresve, így vetődött el Detroitba, és végül is a Ford Motors Companyhez szegődött el, ahol óriási sikereket ért el. Ez a bádogböske, hogy nevezték, Tin Lizzy angolul, ez tényleg mindenkinek az autója lehet el. Azt hiszem, hogy 4 havi fizetés volt az elképzelés, hogy annyiból meg lehessen vásárolni.
1: Mehetünk régebbre is, akár az 1770-es évekbe, hogyha Kovács Mihály huszárezredes dokumentumait megnézzük. Ő volt az első magyar, aki életét adta Amerikáért.
2: Legalábbis róla tudjuk konkrétan. 16 éves volt, amikor felcsapott a Jászkun huszárezredbe, ez a karcagi születésű katonaember. Európa összes háborúját végigharcolta. Már túl egy elég rosszul sikerült házasságon, viszont rengeteg adóssággal megterhelten, eléggé kalandor életet élt, azt kell, hogy mondjam, és ekkor ment el Franciaországba, küldött egy levelet az éppen Párizsban időző Benjamin Franklinnak, aki akkor az Egyesült Államok követe volt, és ebben a levélben fidelissimus ad mortem, tehát mint halálig hűséggel felajánlotta a szolgálatait Amerika népe függetlenségének a kivívásához. És egy hónap múlva partra szállt az Egyesült Államok földjén, tehát ő az az ember, akiről tudjuk, hogy személyesen találkozott George Washingtonnal. És ő az, aki a legmagyarabb fegyvernemnek, a huszárságnak a harcmodorát meghonosította az Egyesült Államokban. Hősi haláltal, Charleston ostrománál. Ez a lovas szobor modell, ez Finta Sándornak az alkotása. Ő 1923-tól kezdve élt New Yorkban, és az ő elég erőteljes hozzájárulása kellett ahhoz, hogy létrejön egy társaság, amelyik az amerikai és magyar kapcsolatok történetét tanulmányozta, és többek között Fabrici Kovács Mihálynak az életét is.
1: Azt nem tudom, hogy pontosan Kovács Mihály huszárezredesnek milyen fegyverei voltak, viszont későbbi korokból látunk még itt fegyvereket, például itt Kossuth puskáját. Kossuth ezt mire használt?
2: Szerintem semmire. Ajándékba kapta a feltalálótól, ez a bizonyos Marstontól. Ugye 1848-49 szabadsághoz követően Kossuthnak menekülnie kellett. Az Egyesült Államok segítségével tudott a kütahja internálásból megszabadulni. És amikor megérkezik az Egyesült Államokba, akkor óriási ovációval fogadják, elárasztják ajándékokkal. Itt van ez a kard, ami nagyon jelentős, legalábbis a hagyomány szerint, mert úgy nevezik, hogy Washington kardja. Attól tartok, hogy ez, hogy washingtoni volt, ez egy legenda. De ugyanakkor tényleg egy nagyon szép kard, a pengéje maratott díszítésű, és rajta van az Egyesült Államoknak a címere, rajta van az Egyesült Államok mottoja, az E pluribus unum, tehát a sokból egy, illetve a szövetséges államokat jelképező csillagok is rajta vannak. Az volt a célkitűzése Kossuthnak ugye az egész Amerikai Egyesült Államok beli útján, hogy egyrészt diplomáciai támogatást szerez a magyar, az újra megszerző magyar szabadságharcot, másrészt pedig anyagi támogatást, hogy újból felfegyverezhesse a magyar sereget.
1: Van itt egy hajónapló is.
2: Kossuth Törökországban volt, a kongresszusban többször is felmerült, hogy ki kell szabadítani Kossuthot, és a Mississippi fregattot küldték a török partokhoz. Hogyha megnézzük, ott van kinyitva, Long kapitány bejegyezte, hogy felszállt Kossuth, Madame Kossuth, with their children, tehát gyermekeikkel, és még az 55 ember, aki vele együtt tartott. Amikor megérkezett Amerikába, nem a Mississippivel egyébként, már egy másik hajóval, óriási lelkesedés fogadta, és ennek például egyik nyomát itt látjuk, ez úgynevezett Kossuth üveg, ez a kékszínű üvegpalack, az egyik oldalán Kossuth Lajost látjuk, a másik oldalon pedig a Mississippi hajót. Ezzel fogadta, igen, egyébként van az a híres Kossuth kulacs, amit a Ceglédi Múzeumtól kértünk kölcsön, könyv alakú kulacs, a gerincére Kossuth nevét írták, rengeteg érem, indián tárgyakat látunk itt, de ezen kívül olyan tárgyakat, amiket Kossuthnak dedikáltak.
1: tehát akkor ez a szabadság terme.
2: Igen.
1: Nyilván 56 is jelen van.
2: Igen, 1956 egy nagyon jelentős menekült hullámot is jelentett. Ugye tudjuk, hogy Eisenhower elnök kormányzata katonailag nem avatkozott be a magyar szabadságharcba. Ugyanakkor politikailag és hidegháborús eszközökkel támogatta. Ilyen volt például a Szabad Európa Rádió. Ezt a Szabad Európa Rádiót jelenti még itt a kiállításban ez a rádió készülék. És egyébként az érintőképernyőn meghallgathatók a Szabad Európa Rádió 56-os adásai.
1: És itt van például a Time magazinnak a címlapja.
2: Ugye 1956-ban a Time magazin az év emberének a magyar szabadságharcost választotta.
1: Tehát nem egy szemét, hanem a magyar szabadságharcost.
2: És ezt is el kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban egy szolidaritási hullámot hozott ez az 56-os forradalom, és hát a magyar emigráció is megmozdult, és segélycsomagokat küldtek Magyarországra. Itt a segélycsomagokból is látunk egyébként ebben a ládában, ez egy nagyon érdekes ez a láda. A denveri általános iskolások készítették, és a láda belső oldalán iskolásoknak a neve is föl van sorolva, akik között egyébként egy magyar nevet is találunk, egy Perényi nevezetűt, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Amerika megnyitotta a határait, és ugye a Camp Kilmer befogadótáborban menedéket találtak az 56-os menekültek. Mintegy 40 ezer emberről beszélünk, tehát ez egy jelentős hullám volt, az 56-os.
1: Nézzünk be ide ebbe a terembe, mert itt van az, hogy hogyan is élt a magyar diaszpora emigráció Amerikában.
2: A kiállításnak ez a terve jólét ígérete nevet kapta. Szerettünk volna megmutatni ennek a diaszporának a sokszínűségét. És bizony ennek részei azok az egyszerű emberek is, akik az első világháborút megelőző 5 évtizedben eljutottak Amerikába is. Ez mintegy 1.700.000-2 millió ember, különböző becslések vannak. Ezek a tárgyak egyetesen Clevelandből érkeztek, és ez a Clevelandi Szent Erzsébet templomnak emléktárgyai. Látjuk ezt a bizonyos bézboruhát, és ugyanis Clevelandnek már a 19. század végén felépült az első katolikus temploma. Ugye ez nagyon fontos, hogy ezek az egyszerű kivándorlók templomokat alapítottak, betegsegélyező egyesületeket hoztak létre, és visszatérve a Clevelandi Szent Erzsébet templomra, a templomhoz tartozott egy iskola, magyar iskola, és ennek az iskolának volt egy bézbor csapata, és a bézbor csapatának a mezét is sikerült így kiállítanunk.
1: Beszéltünk a szabadság terméről, de a tudományról még nem. Szent Györgyi Albertnek nagyon fontos 40 éve volt Amerikában. Ez a nagy bőrönt hozzá kötődik?
2: Igen, így van. Szent Györgyi az egyetlen olyan magyar tudós ebben a kiállításban, aki a magyar kutatásaiért még 1937-ben kapta meg a Nobel-díjat, tehát itt Magyarországon is, nem az Egyesült Államokban. Ő aztán a kivándorlása után a Woods Hole-i izomkutató tengerbiológiai intézetnek lett a munkatársa, és ott dolgozott.
1: Nyilván a sikerek mögött is ott volt a fájdalom, vagy a honvágy. Gábor Zsuzsa a zsidósága miatt volt kénytelen menekülni, Szelecki Zitára a nyilas bélyeget sütötték. Ez a hímzett gyönyörű ruhája egy nagy sikerű műsorára utal.
2: Ez a Magyar Ruzika műsor, ez nagyon fontos volt, mert több mint 3 évtizeden keresztül futott sikerrel, és fellépett vele a világszámos színpadán, természetesen a magyar közösségekben. És fontos elmondani a művészeknél, hogy számukra különösen fájdalmas volt az elszakadás a szülőföldön, mert egyszerűen az írók és a színészek elszakadtak attól a közönségtől, aki őket szerette. Ugyanakkor találtak egy új küldetést Amerikában, a magyar kultúra ápolásának a küldetését. Ugye itt bemutatjuk Márai Sándort, Molnár Ferencet.
1: Ott a Márai írógépet.
2: Igen, Márai írógépet, vagy akár Karádi Katalin cigarettatárca is egy ilyen ikonikus tárgy. 1941 karácsonyán kapta ezt a cigarettatárcát az édesanyjától. És bizony ezt a cigarettatárcát vitte magával az emigrációba, és egyszerre őrzi a sikerek emlékét, és az édesanyjának az emlékét.
0: Az Amerikai Álom című tárlat november 1-ig látható a Nemzeti Múzeumban. És még egy kiállításról, 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a World Press fotó kiállítás, amely csütörtökön nyílt meg a budapesti Biodómban. A tárlat képei a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól a rendfenntartó túlkapásain át az éghajlati válságig. A WordPress fotó mellett idén is láthatók kísérő tárlatok. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be a 24.hu fotóriportereitől. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra.

0: Második alkalommal adták át az Eszterházy irodalmi díjat. Az elismerést idén Bognár Péter kapta az Elmész visszajössz, sose halsz meg című kötetéért. A 44 éves szerző 2003 óta publikál verseket. Első kötete 2005-ben jelent meg Sajna se baj címmel. A tavaly a Magvető kiadásában megjelent díjazott regény főszereplője egy író, aki azzal szembesül, hogy bűnügyei talán maguk is bűnügyeket okoznak. Bognár Péterrel Völgyi Tóth Zsuzsa beszélgetett.
1: Akárki elkezdi olvasni bármelyik könyvét, azért látja, hogy a nyelvvel foglalkozik, a nyelv érdekli. Eredetileg is költő, és valószínűleg mint halálig költő, és a régi magyar irodalomhoz is sok köze van. Tehát, hogy azért van Igen. benne koncepció is, hogy ennyire erősen költőiek a szövegei, még akkor is, hogyha regényről, annak is egy nagyon speciális válfajáról van szó.
2: Az irodalomnak akármi is a formája, szükségképpen a nyelv az anyaga, úgyhogy én nem is nagyon hiszem, hogy az anyag bizonyos szintű megformáltsága alá lehetne menni.
1: Ezen nagy hangsúly van, én úgy érzem, tehát, hogy beemelni sok olyan kifejezést is, olyan szavakat használni, amit a költők szoktak egyébként. Pontosan a régi magyar irodalomból tudjuk azt, hogy mikor került be egy-egy olyan rím, ami addig sosem létezett. Így keresi ezeket a szavakat, mert azt azért elárulja a főhős, aki nagyon hasonlít magára, de nyilvánvalóan fikció, hogy nagy kutató munkát végez egy-egy könyv megírása előtt. Tehát ott maga a főhős is mondja, hogy a rendőrök és a halott szállítók közti szerződéseket is átnéz, tehát persze ez nyilván vicces is egyben.
2: Igen, ez fikció. Természetesen utána kell nézni egy csomó dolognak, de azért elsősorban én azzal foglalkozom, hogy a mondatok rendben legyenek. És hát persze attól függően, hogy miről szól az adott jelenet, miről szól az adott fejezet, vagy az a pici kis rész, hogy ki beszél, nyilván az egyes megszólalókat, az egyes karaktereket valahogy azért nem árt nyelvileg elhelyezni abban a nyelvi valóságban, amiben ezek mozognak, és hát ezeknek az eszköze, azt hiszem, az, hogyha bizonyos szókészleteket, bizonyos mondatszerkezeteket használnak ezek a reményeim szerint rájuk jellemző alakzatokat használnak ezek a szereplők. Úgyhogy persze ebben biztos, hogy igazol, hogy igyekszem tudatos lenni, hogy ez mennyire sikerül, azt nem tudom.
1: Sok olyan szó van, amit el is magyaráz, meg van, amit nem, mert például az, hogy egy kutyának stoppmentes feje van, azt én például nem tudom, hogy ez mit jelent, de az nem is
2: tudtam.
1: Nagyon mondja meg. Hogy...
2: Én sem tudtam, de ha ránéz az ember a bulteriára, csodálatos kifejezés. Tehát ez viszont örületes, hogy akármennyit foglalkozik az ember, vagy akármennyit ír, akkor is, hogyha egy új területre téved, mint például a bulterierek tenyésztése, akkor amivel addig nem foglalkozott, akkor hát egy új szótár. Akkor szükségképpen új szavakat tanul, hát őrületes jó nyelvi megoldásokkal találkozik mindig, mert mindenki, aki használja a nyelvet, az költő, az alkotja a szavakat, az megpróbálja megragadni azt a valóságot, egy bulteriernek a stoppmentes orrának, fejének a leírását. Ez maga a költészet.
1: Kegyeleti előadó.
2: Igen, például.
1: Igen, azon csak azért nem csodálkoztam, mert van ilyen a magyar nyelvben, hogy ilyen szakma, hogy megfejtő.
2: Megfejtő, na. Tehát, csodálatos.
1: Kutyákról is szó esett, és beszéljünk előbb az emberek előtt az állatokról. A detektív regényeknek ugye nagyon gyakran főszereplője is időnként a Rex felügyelő, vagy a kántor, ugye hát a kutya azért elő kell forduljon, ez is egy ilyen attribútuma a regénynek?
2: Tényleg, most, hogy így mondját, valóban.
1: De sok kutya van a regényben.
2: Igen, egy nálam van, de biztos, hogy ez nem volt tudatos, hogy itt van egy ilyen vonulat, de igen, hát most, hogy mondja, abszolút.
1: Most azt tudom, hogy a halat nem maga tette a borítóra, hanem az
2: de én kértem.
1: Akkor helyben vagyunk, mert ugye sose halsz meg, az a második fele a címnek, és a hal, hát a halakkal alvás, nekem az jutott eszembe, mert azért mégiscsak gyilkosságokról van szó.
2: Csodálatos megfejtése a borítónak.
1: De teljesen másra gondolt.
2: Én csak arra az egyszerű vonulatát akartam kiemelni a regénynek, hogy ott van benne egy szereplő, aki úgy érzi, hogy őt kigúnyolják egy bizonyos pontjon keresztül, hogy egy pontnak neveznék az ő kutyáját. És ezt vagy gondolja, vagy nem gondolja, ez nyitva van, hogy van a regényben. Szerintem, mint olvasó, azt gondoljuk, hogy ő ezt gondolja. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy amikor az irodalom beszél valamiről, akkor mögé lehet-e építeni egy valóságreferenciát. Konkrét létező valóságra rá lehet-e olvasni a szövegeket. Helyesen járnak el azok a szereplők, akik regényekben magukra vélnek ismerni. Az irodalomnak a befogadás felé való kitettsége, hogy az író megír valamit, de onnantól kezdve azt az olvasó olvas, és azt csinál azzal a szöveggel, amit akar jóformán. Nagyon pici tudása azt csinál, amit akar. Abban a szereplőben ismer magára, akiben akar, ott sértődik meg, ahol akar, bármelyik mozzanatra azt érezhető, hogy itt valójában őt csúfolják ki. Ennek a kérdésnek, hogy hol van az irodalom, mi az irodalom? Van az irodalomnak egy olyan része, ami egy az egyben ráolvasható a valóságra, vagy az irodalom ilyen formán a valóságot írja le, vagy teremt egy új valóságot? Tehát mi a viszonya a fikcióként tételezett szép irodalom és a valóság között? És hát ez a játék, ez benne van, azt hiszem, a regényben.
1: Persze. Ahány olvasó, annyi olvasat, és még azon belül is, hogy melyik életkorunkban olvassuk újra a regényt, tehát hogy ez egy beláthatatlan univerzum.
2: Hogyne, persze. Ez az irodalom. Hát az irodalom az a Hésziodosznál a múzsák azt mondják, hogy tarka hazugság. Amikor irodalmat olvas az olvasó, akkor köt egy szerződést az íróval. És az a szerződés az arra vonatkozik, hogy ez a szöveg, amit a kezében tart, ez nem igazságköteles szöveg. Igazságköteles szöveg mondjuk egy szerződés. Ha egy szerződésben nem az igazat mondja az ember, akkor hazudik, és büntetőjogi felelősség terheli. Amikor egy szép irodalmi szöveget elolvas, jelezve van, tehát tudjuk, hogy melyik szép irodalmi kiadók, maga a regény, műfaj, tehát mi is 1000 kóddal jelezzük azt, hogy ha te, mint olvasó, ezt a szöveget a kezedbe veszed, akkor te is tudod, meg én is tudom, hogy ez nem igazságköteles szöveg.
1: De hát akkor is egyedi példája a műfaji megújulásnak.
2: Ezt nem az ilyen tisztán eldönteni. Nyilván törekszik az ember, szóval azért törekszik, hogy ha már valamit elolvasott, és az úgy jó, akkor azt nem fogja megismételni, mert már unja magát. Hát az író is unja magát, ha a műveltségem korláta, hogyha tudtom nélkül, pont ugyanolyat csináltam. De persze, magam szempontjából én próbáltam az általam ismert hagyományhoz képest valami újat hozni. Ezt nem nekem kell eldönteni, hogy
1: de
2: ez mennyire.
1: De azért valakik eldöntöttek valamit, hiszen egy nagyon rangos irodalmi díjat kapott most, és nem lehet azt mondani, hogy mekkora mérföldkövek a díjak az életében, de azért már néhány díjon túl van, és most ez a legújabb is, ezért biztos, hogy valami módon elgondolkodtatja az embert. Kérdezem is, hogy elgondolkodtatja.
2: Persze, hát ugye úgy néz ki egy regénynek a megírása nálam, hogy megírom egyszer az elejétől végig, annak se fülen, se farka. Egy nagyon hosszú szöveg lesz, háromszor olyan hosszú körülbelül, mint a könyv. Kidobom annak a 90%-et, akkor újra megírom. És így végigmegyek rajta mondjuk háromszor, addig, míg nagyjából létrejön egy szöveg, és akkor még végigmegyek rajta kétszer, amikor csak a nyelvet javítom. Most mire ennek a végére érek, én nekem már fogalmam sincsen, hogy mi van abban a könyvben. Már minden mondat mögött azt látom, hogy ezt húztam ki innen, az jobb lett volna, inkább nem tudom, ez ide még elfért volna egy bekezdés. És most már megneveltek annyira a kiadóban, hogy a betördelt szöveget azt nem írom át. De ez nagyon nehéz, és végül aztán kijön a könyv a nyomdából, akkor én ezt már nem tudom az elejétől a végéig úgy végigolvasni, mint hogyha most vennék a kezembe egy könyvet, amiről nem tudok semmit, és haladok előre olyan sorrendben a szövegen, ahogy az benne van a könyvben. És ezért én nekem van benyomásom arról, hogy milyen lett a könyv, de azt a fajta visszajelzést az csak az olvasó tudja adni az írónak, ami a végül elkészült mű egészére vonatkozik, ahhoz az író nagyon-nagyon nem fér hozzá az én benyomásom szerint.
1: Igen.
2: Amikor egy ilyen díj azt mondja, hogy ez jó lett, akkor ezek nagyon fontos visszajelzés. Nem csak a díj, hanem minden egyes olvasás. Az, hogy egy olvasó azt mondja, hogy működik. Az is egyébként, ha azt mondja, hogy nem működik.
1: De hát most azt mondták, hogy működik, úgyhogy azért ennek nagyon örülünk, ugye?
2: Persze.
0: Bognár Péterrel az idei Eszterházi Irodalmi Díj nyertesével hallottak beszélgetést. Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amit új helyszínen a Hung Expo Kongresszusi és Kiállítási Központban rendeznek meg október 1-e és 4-e között. Idén rendhagyó módon három ország, Ausztria, Svájc és Németország, egyben a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. A fesztivál díszvendége a kortárs ír irodalom világszerte ismert alkotója, Callum Tobin, aki a Budapest nagy díjat is átveszi majd. A fesztiválra pedig új A varázsló című könyve is megjelenik magyarul.

0: Pénteken és szombaton rendezik meg az Eleven Ősz Fesztivált, amely Új-Buda kulturális sokszínűségét mutatja be, képzőművészeti és irodalmi programokkal, kiállításokkal, zenei és színházi eseményekkel, valamint közösségi programokkal. Az idei rendezvény a környezettudatos közlekedésre is felhívja a figyelmet. A programok több mint 50 helyszínen zajlanak a Szent Gellért tér és a Feneketlen tó között, galériák, kulturális intézmények és vendéglátóhelyek közreműködésével. A részletekről Veres Emese Gyöngyvér Nagy Rihárddal, a Bartók Bulvár Egyesület tagjával beszélgetett.
1: Most leültünk a Móricz Zsigmond körtéren, a Gombában, azt hiszem, hogy nagyon sok hallgatónknak ez a kép így hirtelen beugrik. Itt jönnek-mennek a villamosok, úgyhogy igazából el sem lehet képzelni, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyen zajos főúton hogyan lehet fesztivált szervezni.
2: Évek tapasztalatával mondhatom, hogy talán az egyszerűség az, ami a legkevésbé jellemzi a fesztiválnak a szervezését. Egyrészt a sokszínűség miatt rengeteg olyan képzőművész, olyan helybeli alkotó, olyan programelem található a fesztivál kínálatában, ami igazán változatossá teszi az ide látogatók részére a fesztiválunkat. Ami a legérdekesebb szerintem, hogy 0-tól 99 éves korosztályig mindenki talál magának és érdeklődési körének való programot ez alatt a hétvége alatt.
1: Amikor megnyíltak a Bartók Béla úton a galériák, akkor már körvonalazódott az, hogy itt lesz egyfajta ilyen kulturális tér, aztán nyíltak a különböző, úgymond irodalmi jellegű kávéházak is, tehát minden adott volt ahhoz, hogy tényleg kialakuljon ez a fesztivál.
2: Így van, és még hozzátenném azt, hogy egy olyan képzőművész közösség jött létre itt a környéken, kézművesek, ötvösök, tényleg szerintem nagyon-nagyon sokrétű periférián mozognak ezek az alkotók, akiknek az egyvelege adja azt a közösséget, ami régen is jellemezte, tehát hogyha visszagondolunk a Harik kávéház idejére, abban az időben jellemezte a kulturális sokszínűség ezt a területet és kerületet, és az egyesületünknek is köszönhetően sikerült visszahoznunk ezt a fajta multikultúri világot erre a környékre.
1: Ez azt jelenti, hogy kültéren és beltéren egyaránt lesznek rendezvények.
2: Ez így van, hogyha az idő is azt szeretné, akkor kültéren is lesznek, egészen a Gellért tértől a Feneketlen tóig. Idén visszatértünk egy kicsit a hagyományosabb felosztáshoz, ami azt jelenti, hogy a Gellért tér lesz most az igazi főterünk, ott zajlik szimultán reggeltől egészen estig zenei programok, gyerekfoglalkozások, workshopok, illetve, mint említettem, zenei produkciók az este folyamán, illetve egy nagyon látványos fényfestés fogja zárni az estét, amelyet a Hadikház homlokzatára festenek.
1: Ez most nagyon divatos egyébként, szinte minden rendezvényen van egy ilyen jellegű programpont.
2: Nagyon érdekes, hogy szerintem, és ez mondjuk úgy a magánvéleményem, ez lassan beemelődik a képzőművészeti alkotások közé. Amiben mi hiszünk, vagy amiben mi gondolkodunk, hogy a 21. század élmény alapú társadalmat épít, mindenki élményt szeretne fogyasztani, és nekünk erre kell reagálnunk, hogy élményeket adjunk a fesztiválra ellátogatóknak.
1: És hogyha már a festést említjük, akkor lesz még ilyen érdekes közösségi festés. A gyerekeknek egy óriási szoknyát lehet például majd kifesteni, de hát ugye ez csak egy dolog, amit én kiemeltem.
2: És hogyha még a festésnél tartunk, lesz az arculatműhelyel egy közös festésünk, ami egy nagyon érdekes kooperáció keretében jön létre, hiszen a Gellért téri metró megállóban fog létrejönni maga ez a közösségi festés. A BKK-val van egy nagyon jó kis együttműködésünk, reméljük, hogy minél hosszabb távra sikerül, melynek keretében bevonjuk igazi közösségi terekké tesszük a villamos megállókat, metró megállókat, és egy nagyon izgalmas projektet tudunk így létrehozni.
1: A Feneketlen tó környéken mindig egy érdekes kulturális szintér volt, hol ilyen fesztivál, hol amolyan kapott időről időre helyet, akkor ezek szerint most megint megpróbálják benépesíteni, valahogy visszanyerni ezt a teret is a közösség számára.
2: Teljesen őszintén pont az ellentétje fog most megvalósulni. Mi mindegyik olyan programunkat, amely a lelassulás, a természethez való kapcsolódás. Ezeket a programokat valósítjuk most meg a Feneketlen tónál. Jóga, handpan előadás, tehát ami egy kicsit az embert lenyugtatja, ebben a nyüzsgő forgalomban egy pici kis békeszigetét szeretnénk a Feneketlen tó köré varázsolni.
1: Tehát akkor nagyon sok mindent meg lehet majd találni ezen a fesztiválon, hiszen ahogy említettem, ugye éppen a kulturális sokszínűségből adódóan azt hinnénk, hogy egy ilyen pezsgő festészettel, mindenféle műfajjal gazdag fesztivál várja a látogatókat, de hát akkor más is.
2: hogy mennyire sokszínű, azt hiszem jól mutatja, hogy több mint 100 programelemmel rendelkezik a fesztivál. Jól emlékszem, a legutóbbi szám talán 105 kifejezett program volt. Ez ugye ketté oszlik, vannak tagjaink által, az Egyesület tagjai által megszervezett, tehát a galériák, vendéglátóhelyek, ami szerintem nagyon izgalmas, helytörténeti vonatkozású séták lesznek. Tehát van egy például a búsulójuhásztól egészen ide a Móni Zsigmond körtére egy bor tematikájú séta, hogy milyen borászati hagyományok vannak a Gellért hegyen, ami mellett élünk konkrétan. És akkor, amit említettem, a zenei produkciók egy kisebbik része, de tárlatvezetések a galériákban, bemutatók lesznek, kézműves foglalkozások. Nagyon érdekes, ha minden jól megy itt a Móni Zsigmond körtére, hogy olyan installáció lesz, amit minden résztvevő, aki ide eljön és megnézi, tudja mozgatni, és mindig egy más képet fog látni belőle. Nagyon érdekes.
1: Ki szervezi pontosan ezt a rendezvényt?
2: Mi a Bartók Béla Bulvár Egyesület vagyunk. A mi célunk, hogy itt a Bartók Béla út környékén működő galériákat, gasztró, vendéglátóhelyeket, képzőművészeket, illetve mondjuk úgy lokálpatriótákat összefogjuk, és közösen tegyünk azért, hogy egy élhetőbb városrész jöjjön létre. Ugye nagyon sok helyen emlegetik, hogy talán itt már megvalósult ez a 15 perces városrész, ami arról szól, hogy közel van minden, bármilyen kulta és kikapcsolódás keres az ember, mindent meg tud találni.
0: Nagy Rihárdot, az Újbudai Eleven Ősz Fesztivál szervezőjét hallották.

A Súgójuk mai adásában egyebek közt a Víg Színház és a Radnóti Színház közelgő bemutatóiról beszélgettünk a két igazgatóval, Rudolf Péterrel és Kovács Adéllal, és figyelmükbe ajánlottuk a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítását is.

0: tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPA-ban. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, hangmérnök kollégám, Bozzai László nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő, Bolla Milán. Mai műsorunkban Charles Münch vezényel, aki 135 éve, 1891. szeptember 26-án született, és 1968. november 6-án hunyt el. Charles Münch nem csak karmester, hanem hegedűművész is volt. Honfitársai csak a Le Beau Charles állandó jelzővel emlegették, mert valóban jó volt, halkszavú, előzékeny, szellemes férfi. A francia zenekari repertoár egyik legkiválóbb ismerője, tolmácsolója. A bostoni szimfonikus zenekar zeneigazgatója volt 1949 és 62 között, pályájának legjobb éveiben. Több tucat felvételt készített velük. Összeállításunk elején is a bostoni szimfonikus zenekar játszik. Hallgassuk Debussy Iberia részletét, zenekari képek numero 2. A felvétel 1961-ben készült.

Elhangzott Claude Debussy Ibéria, zenekari képek, numero 2. A bostoni szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Charles Münch. Charles Münch Budapesten is járt. Az Erkel Színházban 1967. május 29-én rögzített koncertfelvételről idézzük most Gabriel Fauré Pelléas és Mélisande szvittjét. Előadja a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara.

Gabriel Fauré, Pellias és Melisand szvittjét hallottuk. Opusz 80. Előadta a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Charles Münch vezényel. 1967-ben a francia kulturális miniszter André Malraux azzal bízta meg Charles Münchöt, hogy vegyen részt az új francia zenekar az Orchestre de Paris létrehozásában. Az év novemberében így Charles Münch vezényelhette a zenekar bemutatkozó hangversenyét, majd értékes lemezfelvételeket is készített velük. Szívroham végzett vele 1968. novemberében Richmondban, az Egyesült Államokban, ahol az Orchestre de Paris-val turnézott. Hallgassuk most az Orchestre de Paris előadásában Maurice Ravel, Daphnis és Chloé második szvittjét. A felvétel Párizsban, a Wagram teremben készült, 1968. szeptemberében.

0: Elhangzott Maurice Ravel, Daphnis és Chloé, második szvit. Előadta az Orchestre de Paris. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Charles Münch vezényelt, aki 135 éve ezen a napon, 1891. szeptember 26-án született. Hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Részlet Ábrányi Kornél Életemből és emlékeimből című írásából. Reményi Ede hegedű játékáról. Reményi nem azért hegedül, hogy a hegedű hangszert mutassa be, mint ilyent, az ő összes technikai sajátságaival, hanem a zene költészetét mutatja be a hegedűn, s azzal szól a szívekhez. Ha pedig a magyar zene talajára lép, s annak páratlan szépségeit magyarázza, még a távoli világrészek hallgatói is elbűvölve érzik magukat, a magyar ember pedig azt érzi, hogy az ő játékában benne van az egész magyar nemzet búbánata, ábrándossága, komoly méltósága, hősisége és kedélyének összes szilajsága. S ennek hódul aztán ellenállhatatlanul, mert ha nem tenné, önmagát tagadja meg.

Műsorajánló. Ma este Pellet Sebestyén zongorázik. A 2025-ös Bartók világversenyen a zongora művész lett, a Bartók Emlékház külön díjasa. Ezen elismerési részeként adja önálló zongora estjét, melyen Bartók mellett Scarlatti és Liszt műveket ad elő. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Emlékházat, ma 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő méhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból ma 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Főbb híreink először röviden. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Új darabot mutatnak be ma a Víg Színházban. Napos száraz idő lesz a folytatásban. Következzenek a részletek. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség szabályai a magyar-európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezett. A javaslat értelmében emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Emellett enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít a célzott fejlesztések megvalósításában. Erdei sétákkal, kenutúrával és madárlessel várják az érdeklődőket a hazai nemzeti parkok egész nap. A Dunai-Poly Nemzeti Parkban tematikus túrán lehet részt venni, a Hortopágyi Nemzeti Parkban bemutatják a madár visszatelepítő telepen végzett munkát, a Bükki Nemzeti Parkban pedig énekes madárgyűrűzést tartanak. Ifjabb Vinyánszky Attila 4-6 című rendezését mutatják be ma a Víg Színházban. A Letargia alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet a nemzeti és polgári ünnepeken keresztül. A darab a társulat improvizációi alapján készült. Egyes jelenetek interaktív nézői jelenlétre épülnek. Jelenleg 15 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-21 fokot mérnek, mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Eliot Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
0: Reklámot hallott.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, a szerkesztőt Bode Esztert hallják. A mai adásban a vendégem lesz Kaufmann Joel, akit a zenevilágából is ismerhetnek a hallgatók, ugyanis a The Roving Chess Club frontembere és mellett az Arthur Rimbaud tagja is. De ma a filmekkel való kapcsolatáról fogunk beszélgetni.

0: Szia Joel, köszöntelek itt a Bartók Rádió stúdiójában. Örülök, hogy itt vagy velem, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia Eszter, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Mesélj egy kicsit magadról, mi is a kapcsolatod a filmekkel?
1: Azon, hogy azt szoktam mondani, hogy két nagy szerelmem van, a filmek és a zene, és ez így néha váltakozik, és így hullámzik az életemben, hogy melyik a fontosabb. Alapvetően a filmezéssel is foglalkozok, minden oldaláról szerintem valamilyen szinten már benne voltam, akár mondjuk filmszereplőként, vagy mondjuk színházi szereplőként, akár egyébként filmkritikusként újságírói feladatokat is végeztem, meg egyébként mellette nem tudom, zsűriztem néhány helyen, filmfesztiválon, például a 2022-es Velencei Filmfesztiválon a Giornate degli Attori szekcióban zsűritagként vehettem részt, én képviseltem ott Magyarországot. Rengeteg oldalról érintett vagyok így a dologban, nyilván alkotóként, gondolok így elsősorban magamra, és egy kreatív emberként, de így maga a filmezés az így gyerekkorom óta ugyanúgy az életemnek egy nagyon-nagyon fontos része, mint maga a zenélés, és hát ugye egy tökéletes meccés pont ebben a kettőben a filmzene, ami szintén nagyon-nagyon fontos része az életemnek, mind zeneszerzőként, mind pedig egyszerűen csak így befogadóként. Úgyhogy a mai napra készültem 5 darab olyan filmzenével, amit úgy mondanék, hogy az én kedvenceim, vagy személyes kedvenceim filmzenékkel kapcsolatban, és igyekeztem nem olyanokat válogatni, amik már klisé számba menő filmzenék, tehát hogy nem lesz a Star Warsnak a filmzenéje ezen a listán, és nem lesz a Forrest Gumpnak sem. Muszáj kiemelni néhány ilyen nagy nevet, akiknek a neve az egybefort teljesen ezzel a szakmával, mint például a John Williams, vagy Nino Rota, Ennio Morricone, Alan Silvestri, és még lehetne sorolni hosszasan őket. Kifejezetten inkább olyan zeneszerzőket hoztam, akik vagy valamilyen kortárs hatás megfigyelhető rajtuk, és modernebb filmzenei gondolkodás, vagy nem annyira ismert. Úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók is sok szeretettel befogadják ezeket a dalokat.
0: Akkor kezdjük az elsővel.

0: Colin Stetson Reborn című szerzeményét hallottuk. Miért pont ezt hoztad, Joel?
1: Igen, ez az Örökség című filmnek az eredeti zenéje, amit a Colin Stetson készített. Ő egy amerikai dalszerző és egy amerikai zenész, szaxofonos, és baromi érdekesnek találom ebben a filmzenében azt, hogy mennyire a saját vokáljait, ahogyan használja ebben a dalban, hogy igazából csak így agyon van torzítva a saját ének hangja. És nagyon-nagyon jól kiszolgálja a filmnek azt az egyik ilyen legfőbb alapvetését, hogy valami körbelengi ezt a filmet egy ilyen atmoszférikus szinten, és igazából az ember bőre alá bekúszik. Igazából maga a sztori is egy ilyesmi története van, és innen van a horror jellege a filmnek, és az, hogy a zene ezt így teljes mértékben ennyire ki tudja szolgálni, sőt, egyfajta szereplővé válik így maga a zene, és a végén egy ilyen óriási fináléban teljesen átveszi a terepet. Ez szerintem egy olyan polcra helyezi a filmzenét, ami régeségen túl van az alkalmazott filmzeneszerzésen, hogy valami hangulatot meg kell festeni, miközben a jelenetek történnek. Teljesen átvette a terepet ez a dal, és hát szerintem libabőr, és csak nagy szuperlatívuszokba tudok beszélni erről a műről, és egyébként erről a filmzenéről, a teljesről, úgyhogy ezt mindenképp el akartam hozni.
0: Csak azoknak, akik nem látták a filmet, ezt úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan beleépül a filmbe, vagy újra megjelenik, vagy csak a végén teljesedik ez.
1: Nem, abszolút ráéreztél, mert nagyon sokszor így csak így a háttérből felerősödik egy-két ilyesmi motívum és ilyesmi hang. A film egyébként egy ilyen, hát úgy mondanám, egy pszichológiai horror, kifejezetten egy ilyen családi traumát és egy családnak a belső dinamikáját láthatjuk, horrorisztikus köntösben tálalva, ami egy iszonyatosan eredeti húzás volt az Ari Aster részéről, és nem véletlen egyfajta kultstátuszt is elért egyébként így maga a film azóta. Hogy a filmhez nincs is mindenkinek idegzete, amit én teljesen megértek, a zenéjét azért mindenképpen érdemes meghallgatni.
0: Akkor egy olyan kérdésem van, hogy a következő zenénél mire figyeljenek a hallgatók? Miles Davis a következő.
1: Egy perc, 11 másodpercnél kidúrosodik a zenei alap. Hogyha pedig nem erre, akkor pedig arra érdemes figyelni a hallgatóknak, hogy belehelyezkedjenek és belekényelmesedjenek és belesüppedjenek egy picit ebbe a zenei világba. Képzeljék el magukat, ahogyan Párizs utcáin sétálva az esőben a szeretőjüket várják, aki sajnos nem jön el, és ezért céltalanul bolyong az ember a belvárosban. Ezt a hangulatot tudom ajánlani hozzá.
0: Hát akkor így hallgassuk meg a következő dalt.

0: Miles Davis-től hallottuk a zseneriket.
1: Így van, ez pedig Louis Malle Felvonó a vérpadra című filmjéhez készült filmzenének az egyik csodálatos betétdala szerintem. Az a sztori, hogy megkérték Miles Davis-t és a zenekarát, hogy vonuljon be 1957 egyik őszi esős napján egy moziterembe, ahol hát néhány viszki és néhány cigaretta mellett improvizálják fel az egész filmnek a teljes zenét, úgyhogy ez a dal is, amit most hallottunk, nagy rész egyébként improvizáció alapján készült el, és van is erről videó egyébként, meg lehet nézni, ahogy vetítik éppen a jelenetet, ahogy a főszereplő nő sétál Párizs utcáin, és közben a Miles Davis pedig ráfújja ezeket a csodálatos és egyébként nagyon egyszerű futamokat, de mégis a hangulat és a tónus az teljesen magával ragadja az embert, és elviszi magát. Egy nagyon-nagyon alulértékelt film szerintem egyébként a Felvonó a vérpadra, nagyon szövevényes történettel, és hát szerintem aki látta ezt a filmet, annak a hangulata az így örökre vele marad, és hát ebbe tud egy picit ilyen időkapszulaként visszavinni minket minden alkalommal ez a zene, amikor meghallgatjuk.
0: Akkor most Miles Davis világát elhagyva, minden kontextus nélkül, következzen egy újabb filmzene.

0: Johnny Greenwood Arrival-t hallottunk.
1: Így van, ez pedig a Spencer című filmnek az egyik dala. És úristen, egy mennyire kivagyok ezen a filmen, és mennyire kivagyok ezen a dalon, tehát hogy megint az történik, hogy a zene egy szereplővé válik, és egy olyan karaktert, és egy olyan komplexitást ad magához a filmhez, ami nélkül egy teljes, tehát hogy mondjam, szerintem fele ilyen jó nem lenne ez a film, hogyha nem ez a zenéje lenne. Nagyon-nagyon érdekes, ahogyan egy ilyen belső állapot, egyfajta ilyen tudatfolyam zenélés zajlik gyakorlatilag ebben a dalban, ahogy én így úszunk át egyik állapotból a másikba. És egyébként erről szól maga a film is, tehát ugye a Diana-nak az életéből láthatunk egy pici betekintést, de nyilván ezt is inkább egyfajta ilyen nagyon személyes és karakterdráma központú filmként lehet erre tekinteni, tehát nyilván nagyon szubjektív, nem egy történelmileg helytálló alkotás, de mint karakterdráma pedig szerintem csodálatos, és Johnny Greenwood szerezte a zenét, aki igen, a Radioheadnek a gitárosa egyébként mellesleg, és egy fantasztikus filmzeneszerző, és itt azzal játszik, hogy gyakorlatilag a barokkból épít magának először egy világot, ami nagyon adja magát, ugye uralkodó család, de abszolút adja magát, hogy ilyenfajta hangszereléssel egy témával elindítja, és utána elkezdi szétfeszíteni ennek a kereteit, és hirtelen így a barokk és a free jazz valahol így találkozik. Teljesen elborul a történet, elkezdenek ilyen szekundcsolódások történni, először csak alig észrevehető módon, utána pedig teljesen átveszik a terepet. Az egész egy ilyen óriási zenei

0: Azt hiszem, hogy így ilyen fölülnézetből láthatjuk, ahogy autókkal megérkeznek a karácsonyi vacsorához így a különböző családtagok, és hát itt még mit sem sejtünk, hogy micsoda feszültségek fognak itt kibontakozni. Nagyszerű film, és egy nagyszerű filmzene.
1: Valóban nem egy hétköznapi zene volt az előző, de most haladjunk tovább. A következő zenénk Philip Glass, harmadik vonós négyesének Mishima tétele.

0: Philip Glass zenéjét hallottuk.
1: Így van, méghozzá Paul Schradernek a Mishima című filmjének a zenéjét. Paul Schrader az a Paul Schrader, aki a Taxi Sofőr című filmnek, vagy a Dühöngő Bika című filmnek írta például a forgatókönyvét, de úgy gondolta, hogy ő is szeretne rendezni, mint ahogy az nagyon sok forgatókönyvíró valahogyan ez előfordul. És hát egyből egy kult klasszik mesterművet sikerült rendeznie, Mishima Yukio-ról, nagyon kultikus japán íróról szól egyébként a film, és neki az életéből láthatunk hát ilyen szemelvényeket, és ehhez írta a zenét a Philip Glass, aki pedig ugye a minimalista zenének az atya, mondhatjuk, bár ő egyébként színházi zenének szeret hivatkozni rá, tehát nem szereti ezt a minimalista kifejezést, de hogy az nyűgöz le engem ebben a dalban, hogy pici motivumokból való építkezés esetén mennyire csodálatosan szép dolgokat lehet alkotni, a kevesebb több jelige, a kulcs, úgy gondolom, és hát nem véletlen ezt hagytam a végére, illetve a következő filmzene pedig a Büszkeség és balítéletnek a filmzenéje. Úgy gondoltam, hogy ugye sok kicsit feszültebb, vagy improvizatívabb jellegű filmzenék után térünk rá a csak tisztán nagyon szép filmzenékre, ugyanis nyilván van egy ilyen faktor is az embernek, amikor filmzenét hallgat, ami az esztétikai minőség, és ami az inkább a kellemes kikapcsolódást is tudja szolgálni, fókuszált pillanatokhoz, tanuláshoz és elmélkedésekhez nagyon-nagyon jól jönnek az ilyen előadások.

0: adók, mint a Philip Glass. Nyilván, ugye, hogyha nagy filmzeneszerzőkről beszélünk, mint például a John Williams, Hans Zimmer, stb., akkor elengedhetetlen, hogy megemlítsük, hogy egyébként mekkora hatással voltak rájuk klasszikus zeneszerzők, olyanok, mint Dvorzsák. Dvorzsák nélkül nem lenne John Williams, ez szerintem nem egy túl megosztó állítás, hogyha ezt így kijelentem. És ezt a sort egyébként hosszasan lehetne folytatni, vagy hogy hogyan hatott a Wagneri leitmotív a filmzenéknek a világára, és hogyan vannak visszatérő motivumok Alan Silvestri zenéjében. Tehát, hogy nyilván ezekről hosszasan és sokat lehetne egyébként még beszélni, de úgy gondolom, hogy a következő dal esetében a letisztultság és a minimalista hozzáállás szintén egy ilyen rájellemző tulajdonság. Mi nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt elkezdtem megtanulni zongorán, ezt a következő dalt, amit hallhatunk majd, a 2004-es Büszkeség és balítélet című filmből. Ha jól emlékszem, úgy van, hogy a bal kéz és a jobb kéz külön metrikában mozognak. Önmagában ez nem egy olyan nagyon érdekes zenei megoldás, de az, ahogyan találkozik egy picit romantikus és egy picit klasszicista gondolkodás, az szerintem viszont baromi érdekes és nagyon izgalmas, kicsit, mintha egy Beethoven szonátát hallgatnánk.
1: Mindjárt meg is hallgatjuk ezt a dalt, de előtte szeretném megköszönni, hogy itt voltál a Színejobb a műsorában. Szerintem nagyon sok izgalmas dolgot hoztál a hallgatóknak, és remélem, hogy mindenki elveszte, és akár motiválja őket, hogy meg is nézzék ezeket a filmeket, vagy hallgassanak egy kicsit másfajta filmzenéket is.
0: Mindegyik dalt és mindegyik filmet nagyon tudom ajánlani egyébként, és én pedig köszönöm a lehetőséget, és bármikor, bármennyit jövök még beszélni filmzenékről.
1: Zsánif Tibodé zongorajátékával búcsúzom a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. A szerkesztőt, Bode Esztert hallották.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Vész Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Magyar Rádió zenei együtteseinek hangversenyeit közvetítjük. Az első koncert felvétele a Szent István Bazilikában 2025. november 4-én készült. Kérem hallgassák meg Luigi Cherubini C-moll requiemjét. Előadja a Magyar Rádió énekkara és szimfonikus zenekara, vezényel Híja Domonkos.

0: Luigi Cherubini C-moll requiemjét hallották. Előadta a Magyar Rádió énekkara és szimfonikus zenekara, vezényelt Héja Domonkos. A felvétel a Szent István Bazilikában 2025. november 4-én készült. A hangmérnök Járis István, a zenei rendező Acél Péter volt.
1: Műsorajánló. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő mélyhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból ma 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Peter Dvorsky ária és dalestjét hallgathatják meg. 75. születésnapját ünnepli a szlovák operatenor, akinek repertoárja főleg olasz és szláv szerepekre összpontosult. Most egy 1987-es pozsonyi fesztiválról idézzük lírai hangját. Peter Dvorsky 75, ma 20 óra 58 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: A Magyar Rádió zenei együtteseinek hangversenyei. A folytatásban a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. november 18-án készült. Vezényel Kovács László, zongorán közreműködik Fülei Balázs. Elsőként hallgassák meg Szergej Rachmaninov a Holtak szigete című szimfonikus költeményét.

Szergej Rachmaninov a Holtak szigete című szimfonikus költeményét hallották. Ismét egy Rachmaninov mű következik, a második C-moll zongora verseny, opusz 18. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik Kovács László vezénnyel, a szólista pedig Fülei Balázs zongoraművész.

Rachmaninov második c-moll zongora versenyét hallották. A szólista Fülei Balázs ráadásként Claude Debussy A boldog sziget című művét játssza.

Ráadásként hallották Claude Debussy A Boldog Sziget című művét, Fülei Balázs zongorázott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Kovács László. Antonin Dvorák 7. D-moll szimfóniája következik, opusz 70.

0: Dvorák 7. D-moll szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Kovács László, zongorán közreműködött Fülei Balázs. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. november 18-án készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weisz Gábor volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A szimfonikus muzsika után Peter Dvorszky ária és dalestjét hallgathatják meg. 75. születésnapját ünnepli a szlovák operatenor, akinek repertoárja főleg olasz és szláv szerepekre összpontosult. Most egy 1987-es pozsonyi fesztiválról idézzük lírai hangját. Peter Dvorszky 75, ma 20 óra 58 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Gyenge Tibor, a Dresdai Staatskapelle első helyettes koncertmestere mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ez volt németországi pályafutásom első profi zenekari állomása, ahol hát megtanultam, mi az iskola igazából.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társaskörből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Demet Hímea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Főbb híreink röviden. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Már készülnek a magyar-európai ügyész kiválasztásának szabályai. Folytatódik a napos, enyhe idő. Most pedig következzenek a részletek. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Már készülnek a részletszabályok Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az igazságügyi minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vád képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek mentelmi jogáról hétfőn tárgyal a parlament. Az eseményt a volt kormánypárt közleményében a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulásának nevezte. Hozzátették, a Fidesz szorosan nyomon követi az eljárást, és a volt miniszterrel szemben jogellenesen fellépőket felelősségre vonják, amikor a nemzeti erők helyreállítják a jogállamot. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését az NKA ügyben hűtlen kezelés miatt kezdeményezte a legfőbb ügyészség. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választást nyerjen. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatnia az ideiglenes diákigazolványt is. Hajnalban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd feloszlásuk után ismét sok napsütés lehet. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
5: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPÁ-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élj át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPÁ-ban. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
6: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Kodály Zoltán műveit ismerteti Eckhardt Gábor.
7: Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
8: Lukács.
7: Nem tudom, hogy tudták-e azt, hogy régen a férfi medence és a női medence az külön-külön volt a szónak abban az értelmében, hogy a nők átjöhettek a 22 fokos férfi medencébe, a férfiak nem mehettek át a 26 fokos nőibe. Diszkrimináció. Nádas Péter. A Lukácsban szeptember közepén beemelték a nagy üvegablakokat az emeletet hordozó pillérek közé, valamikor május végén pedig kivették. Hopp. Szoktak járni egyébként? Persze, én sem járok, ezt nem lehet megfizetni. Inkább menjünk tovább gyorsan. A két úszómedencét a nyitott udvarokban úgy ölelték körül több emelet magasan, a fából ácsolt kabinsorok, miként kolostor udvarokat a kerengők. Nyáron, akár ha méhek kolostorát nézné és hallaná az ember, a fürdő vendégek fürtökben zsibongtak a napfényes emeleti kaptára körül. Mikor aztán hűvösebbek lettek az éjszakák, az emeleti kabinokhoz vezető lépcsőket lezárták. Télen hó ült a kerengő korlátain. Ez eddig stimmel? Ugye azért jártak a Lukácsba? Hát bocsánat, a költőkkel, írókkal, színészekkel, zenészekkel akartak találkozni. Hova mentek? 50-es, 60-as években. Hát még én is oda jártam. Igaz, hogy már kicsit fiatalabb vagyok, de... De most sem volt a látvány kevésbé lenyűgöző. A Szent Lukács forrásaiból különböző hőmérsékletű gyógyvíz bugyog fel, a legmelegebb közel 65 fokos, a leghidegebb átlagosan 17 fokos, és ezeket a fürdőmesterek úgy keverik el, hogy az úgynevezett férfi medencébe ne ömöljön 21 fokosnál melegebb víz. Aki nem akar úszni, pancsikolhat a női medence melegebb vizében. Ám abban a pillanatban, amikor a levegő hőmérséklete odakint alacsonyabbra száll, a nyitott medencék párologni, gőzölögni, szabályosan füstölögni kezdenek, borús téli napokban pedig olyan sűrű köd ereszkedik az át udvarokra, hogy az úszók nem győznek bocsánatot kérni egymástól az örökös ütközésekért. Szóval ilyen emberek, mint Vas István, Ijés Gyula, Jékeli Zoltán, Kolozsvári Grand Prix Emil, Németi Ferenc, Déri Tibor, Zelg Zoltán, Makkároly, Bacsó Péter, Kállai Ferenc, Örkény István. Na és Kis János úszómester úgy emlékszik vissza, hogy Kodály föláll a padra, és valamit vezényel. Állítólag a saját művét próbálta. És hát nem tudom, hogy Kodály úszás közben mire gondolt, itt van ez a gyönyörű ivócsarnok, és hát tulajdonképpen itt van a múltja ennek az uszodának, vagy fürdőnek, 12. században, mert Szent János lovagok, akiknek egy ilyen gyógyító rendje volt, már itt tanyát ütöttek, sőt, egy fürdőt is építettek, sőt, aztán jöttek a máltai, meg a rodoszi lovagok, ők is folytatták ezt a tevékenységet, és természetesen a törökök is. Na most érdekes, hogy a törökök a nagy fürdőkultusszal nem fürdőnek használták az épületeket, hanem lőpor gyártásra. Mert hogy a meleg víz hajtotta a kerekeket, néha még gabonaörlés is volt, egy szóval kiváló gazdasági tevékenységet lehet végezni. Állítólag ezeknek a tornyoknak egy részlete még az uszodában felelhető, bevallom őszintén, már legalább 15 éve nem jártam, és nem tudom, hogy tényleg aki járt most ott, az mondja el a maga véleményét. Nekem ez az emlékem van. Fönt a tetőről csajokat bámulni lehet. Isteni érzés volt. Ottlik Géza iskola határon így kezdődik. Szeredi Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a Lukács fürdő tetőteraszán, a kőpárkánynak támaszkodva. És néztük a sok napozó civilt. Kívánok szép nyarat önöknek, jó pihenést és egyebeket. Ajánlom, hogy a Lukács uszodát az emlékeikben keressék föl. Kodály Zoltán minden nap egészen 81 éves koráig, amikor szívrohamot kapott, minden nap járt úszni a Lukácsba. Nem csak, hogy úszni járt, hanem állítólag még ott végezte a gimnasztikai gyakorlatait is. Volt sok nézője, de állítólag rendkívül mogorva volt, és szinte senkivel nem beszélt, kivéve a kabinossal. Azzal nagyon jóba volt, meg volt neki ott, ha bejáratta rögtön balra a harmadik kabin, az volt az ő kabinja. Itt van a sok hála, és én arra gondolok, hogy a Kodály Zoltán úszik ott véletlenül a vízbe, vajon hálával gondol-e a két szülőre, Kodály Frigyesre és Jalovecki Paulinára, akiről múltkor a legelső adásban meséltem, hogy úgy emlékezett vissza, hogy az ő zenélésük, az ő kamarázásuk az otthoni nagyszobában az volt az, amit őt elindította a pályájára, és utána visszaemlékszik arra, hogy Nagyszombatban az a bizonyos érseki gimnáziumban töltötte az éveit, mert az első darab, ami ma fel fog hangozni, a lírikus románc, az 16 éves korában itt ennek a tulajdonképpen középiskolának a falai között született meg. Na most érdekességként azt szeretném önöknek megmutatni, hogy Kodály Zoltán 16 éves korában döntsék el, Brahms, Dohnányi, vagy milyen művet fognak hallani. ízig-vérig romantikus, ugyanaz a romantikus, aki a későbbi műveibe is megtartotta ezt a jó szokását. Ma egész nap ezt fogjuk hallgatni, vagy egész este, és elsőnek most hallgassunk bele ebbe a lírikus románcba, és cellóra zongorára írta egy apró kis kamaramű, 5-6 perces az egész, nagyon egyszerű formája van, van egy gyönyörű dallam az elején, van egy még szebb dallam a közepén, és visszatér az a gyönyörű dallam, ami az elején volt. Na jó, kapnak egy icili-picili kadenciát még a csellistától. De azért lesz benne egy-két nagy csúcspont, gyönyörű szép. 16 éves, aki előadja a Vámos Kata, és én lennék a partnerem.

0: A lírikus románcot hallottuk. Előadta Vámos Kata Gordonkán és Eckhardt Gábor zongorán.
1: Azt tudják, ezt meséltem az első alkalommal, hogy Nagyszombatról az út Budapestre vezetett. És megmutattam ezt a fotót. A szakállas úriember a tanár, Köszler János, a német származású, fantasztikus nagy tudású, nem akar hallani a népzenéről, erről is már beszéltünk. Ebben szeretném megmutatni, hogy kik ülnek ezen a képen. Kodálynak kik voltak az osztálytársai. Balra Jakobi Viktor. Hát nem tudom, hogy mond-e valakinek a Kovács Sándor név, aki pszichológiával is foglalkozott, ő jobbra ül, fölötte Weiner Leo, kis bajusszal. Szirmai Albertet látjuk a bal szélen az állók között, és mellette Kodály Zoltán. Nem rossz társaság. Ugye, és hát itt volt az a nagy probléma, hogy Kodály Zoltán a Zeneakadémián egy német típusú zenei oktatást kapott. Hát nem is kaphatott volna mást, a Magyar Királyi Zeneakadémián csupa német tanár tanított, úgyhogy végül is ez természetes. Az is természetes, hogy ahogy később ír egy cikkében, hogy milyen véleménnyel van a hatásáról a német oktatásnak. Egy kicsit áttételesen hagy olvassak föl erről. Azt mondja, hogy legkevésbé talán a németektől vettünk át, a magyar népdalról ír, németekről vettünk át hagyományokat, szokásokat. Nem csoda. Homlok egyenest ellenkezik már a két nyelv ritmusa és hangsúlya. Ezen felül a tisztán zenei sajátságok is ellentétesek. A német motívum majd mindig súlytalanul kezdődik, a magyar soha. A dallam emelkedő tercekből épül, a magyar ereszkedő kvártokon alapul. A német szereti nyújtani és magas hanggal kiemelni a hangsúlyt. A német dallam apró motivum elemekből rakódik össze, a magyar szereti a nagyobb vonalat. A német dallamban nincs ősi ötfokúság, a magyarban igen. Végül a német szeret legalább két szólamon énekelni, a magyar soha. És akkor levonja a következtetés, és azt mondja, mindkettőt kihevertük, mindkét nagy hatást, ami az egyik volt a jambus dallam, ez a tátiti, ilyen típusú dallamok, a másik a Wagner hatás, de részben a magunk kárán tanultunk ebből. Az első kiszorította az értelmiségből a magyar hagyományt. A másodikból meg itt maradt egy, a magyar lélektől idegen színpadi pátosz, a zeneszövedék mesterkértsége és vastagsága, a részfúvó kultusza. Ezt visszamenőleg érdemes elgondolnunk, hogy ő pontosan ebben a képzésben vett részt, amiről most kritizál, és tulajdonképpen ettől kellett megszabadulni. Igen ám, de a következő darab, ami fel fog hangozni, az volt az ő diplomamunkája. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, most szembesítsük Kodályt, jó? Az a nyári est, ami most fog következni, az Kodály német hatás alatt. Picikét már, 1907-et írunk, picikét már a magyar népzenei hagyomány bebeszűrődik egy-egy kvártolós dallamba, egy pici ilyen parlándó stílusba, de igazából ez még hagyományos, szép zeneakadémiai mestermű. A műsor második felében majd a Harry Sweet, az pedig pont az ellenkező. Nagyon érdekes ezt a kettőt így egymás mellé helyezni. Mutatnék további képet, Kodály Zoltán ebbe az épületbe járt, mert abban az időben a századfordulón még ez volt a Zeneakadémia. Ugye tudjuk, hogy Lisztnek a lakása ott volt az első emeleten. Ebben az épületben a tanári kinevezését vette át, nem a Lego épületben, hanem az igaziban. És itt látjuk ugye azt a híres négyest, a Waldauer kvartettet és Bartókot és Kodályt, amint már végzős zeneakadémisták tulajdonképpen már készülnek a pályára, és itt látjuk Kodály Zoltánt a diplomaosztás után. Na most ezt a művet, mint diplomművet ma nem játszanánk el önöknek, ellenben egy másik úriemberről kéne néhány szót szólni, nem tudom, hogy fölismerik-e ezt a drága nagypapát, aki a zenekarok réme volt egyébként. Arturo Toscanininek hívják, aki elképesztő módon tudta a zenekart kordában tartani, hihetetlen fegyelem volt, és arról volt nevezetes, hogy mindig mindent kívülről vezényelt. Egészen addig, amíg egyszer egy memória hibája nem volt, abba hagyta a vezénylést. rossz nyelvek szerint Furtwängler azt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy hogy van az, hogy Toscanini mindig kotta nélkül dirigál, és maga meg mindig kottából, erre azt válaszolta, hát nézzék, lehetséges, hogy én tudok kottát olvasni. Toscanini nagyon jó barátságban volt Kodály Zoltánnal, olyannyira jó barátságban volt, hogy itt a jobb oldalon, illetve nekünk bal oldalon álló lányának az esküvét Budapesten rendezték. 1931-ben egyébként Kodály, itt látjuk Kodállyal együtt, azt hiszem valahol a Dunaparton vannak, Kodály Zoltán 4 madrigált komponált, amit tulajdonképpen ajándékba adott, NASA ajándéknak adott, hiszen ő volt az esküvői tanúja Toscanini Valli nevű leányzójának. Na most Toscanini nem ezért érdekes nekünk, hanem azért, hogy Kodály Zoltán műveit, a Psalmus Hungaricus, a Hári Szvittet, ezeket mind mindenfele vezényelte, nagyon szerette Kodálynak a zenekari műveit, és ő kérte, hogy írjon neki egy új művet. Kodálynak nem volt erre ideje. De eszébe jutott, hogy hopp, van nekem az a diplomamunka. Miután elkészítette, tulajdonképpen revideálta a munkáját, a következő aranyos bekezdést, vagy hát fejszöveget írt a kottába. Időnként, ha szemügyre vesszük végzett munkánkat, mindenkinél élesebben látjuk a hibát, a gyengeséget. Érezzük, ez ma jobban sikerülne, csak lehetne még egyszer megcsinálni. De igen, idegenül nézünk régi magunkra, és ritka, tűnő perc az olyan találkozás a régi énnel, hogy van bátorságunk a szobrot szétzúzni és újra önteni. Ha most sikerült volna helyreütnöm, amit fele annyi idős koromban elhibáztam, azt egy nagy mesternek köszönném, Toscanininek. Az ő példája és munkára szólító szava rázta fel újra bennem azt a felelősségérzetet, azt az örök elégedetlenséget, amely szeretne mindent előről kezdeni. Ez az ajánlás Toscanini fele. Na most egy nagyon érdekes belső információt adok ki, jó, nem hivatalos, ne adják tovább. Mi azért szoktunk Hámori Mátéval beszélgetni. És én most önökkel nagyon őszinte leszek. Én mindig, amikor jövök ide, meghallgatom a műveket, nagyon sokszor beleszeretek, és hatalmas nagy lelkesedéssel mesélek önöknek, ha tudok. Ezt a nyári estét 5-ször hallgatta meg az elmúlt 2 napban, és ne értsenek félre, nagyon szép darab, nagyon élvezetes darab, de nem tudtam belelkesedni rá.

között a leggyorsabb. Mert pont azt mondja, hogy haladjunk, menjünk, ne üljünk egy helybe, a lárgó az széles, a gráve az még testese, de nem azt kéri, hogy most üljünk és élvezkedjük magunkat, hanem haladjunk nyilván egyfajta nyugalommal. Hát jó, hát Kodály Zoltán rengeteget sétált. Hát tudják ezt nagyon jól. És az Andante Assai ebben az esetben azt jelenti, hogy haladva menve tempósan. Úgyhogy megkértem, hogy csináljunk egy kis versengést. Tehát a kérdés az, hogy az előadás végére önök melyikünk pártjára állnak. Jó, semmi utalom nincsen, de most gondoltam, hogy megosztom önökkel egy kicsit ezt a belső problémámat. A mű az tulajdonképpen előképe a galántai táncoknak és ezeknek a nagyzenekari műveknek. Úgy kell elképzelni, hogy állandóan visszatérő szerkezetben bizonyos dallamok visszajönnek. Többnyire lassú zenéből áll a darab, van egy gyors, virtuózabb anyag, amit szintén így felváltva a lassú zenével. Tehát egy egészen hagyományos forma, semmi különös nincs benne. Igazából azt kell mondanom, hogy csak hátra kell dőlni és élveznünk kell, de most szurkoljanak. Én Máténak szurkolok, hogy a végén én is belelkesedjek a darabot, és akkor ígérem, hogy a következő évnek a Vivaldi sorozatában mesélek önöknek Kodály nyári estéjéről. Jó, megengedik? Akkor következik az Óbudai Danubia zenekar előadásában Hámori Máté vezényletével Kodály Zoltán nyári estéje 1931-ben hangszerelte újra, és a mű 1907-ben keletkezett.

0: A Nyári Este című darabot hallottuk az Óbudai Danubia zenekar előadásában. Vezényelt Hámori Máté.
1: Hölgyeim és uraim, egy nyári sztorizval szeretném folytatni a mai estét. Nádasdy Kálmán, az opera rendező, még fiatal korában nagyon szeretett volna Kodály Zoltánnál tanulni. És állandóan kereste az alkalmat, hogy találkozhasson vele. Telefonon kereste, levelet írt, ott várakozott a Zeneakadémia előtt, nem jött össze sehogyan se a dolog. Egy alkalommal véletlenül a Király utca sarkán meglátta Kodályt, odaszaladt hozzá, hogy mester, na itt a nagy pillanat, szeretnék magánál tanulni. Ért maga a dinnyékhez? Nádasdy megrökönyödve köpni, nyelnye nem tudott, mondta, hát igen, igen. Akkor jöjjön velem a lövöldetérre. Király utcán végiggyalogoltak szótlanul természetesen, a lövöldetéren dinnyevásár volt. Kodály Zoltán kiválasztott 4 darab dinnyét, 2 a saját hóna alá tett, 2 pedig Nádasdy kezébe adott. Akkoriban még Hűvösvölgyben lakott, a lövöldet térről Hűvösvölgyig gyalog mentek a dinnyével. Kérném a szituációt elképzelni. Nyár volt, meleg volt, egy szó nem hangzott el út közben. De mivel Nádasdy ugye növendéke szeretett volna lenni, mindent eltűrt, elviselt, és amikor megérkeztek Hűvösvölgybe, akkor Kodály ránézett, és a következő mondatot mondta. Úgy látom, van a magában segítőkészség. Ha komolyan gondolta a tanulást, akkor jövő csütörtökön jelenjen meg a termemnél. Módszertan. Hát ugye a pedagógus Kodály körön, ott a legalsó szinten a Kodály lakás. Ferencsik János, amikor megérkezik hozzájuk, akkor Kodály azonnal elordítja magát a lakásba, hogy Emma hozzá rummot! De utána hozzáteszi, hogy gint nem ajánlanám, mert Beecham is, Thomas Beecham, a híres karmester, Beecham is ebben halt meg. De haladjunk tovább. Itt látjuk a lakását, ahol nagyon gyakran mindenféle sztorik történtek. Doráti Antal egyszer megérkezett hozzá felkötött karral, begipszelve. Mi történt veled? Ritka dolog, hogy Kodály megkérdezte, hogy egyáltalán mi van, mi ez a furcsaság magán. Leestem a lóról. Hát minek mászik fel? Hát nem lehet állandóan ülni, válaszolja Doráti. Miért? A lovon maga mit csinál? De haladjunk tovább. Kodály Zoltán, ugye, aki még öregkorában is rendkívül aktivitással érte életét mindestől, a következő tanácsot adta Vásári Tamásnak. Mielőtt megnősülne, tanulja meg a Voltemperitas klavírt minden hangnemben, és még 3 nyelvet. További jó tanács, egyébként az egyetlen színes kép Kodály Zoltánról. Itt látjuk feleségével Schlesinger Emmával, ahogy tetszik, akivel 48 évig éltek nagyon boldog házasságban. Meglátogatják Bartók Béláékat, még az első házasságról van szó, a Rákoshegyi házban. Gyönyörűen meg van terítve az asztal minden, salátalevelek mindenfele. Kodály Zoltán természetesen egy szót se szól, Bartók Béla szerintem hasonlóan tett. A két asszony beszélgetett folyamatosan egymással, és egyszer csak Kodály Zoltán ránéz Emma asszony salátájára. Abban a pillanatban Emma asszony hirtelen odakap és bekapja a salátát, meg gondolta, hogy valami rosszaság az, hogy ő még nem ette meg a salátáját. Kodály Zoltán kb. 15 perc múlva megszólal lakonikusan. Hát csak azt néztem, hogy ott egy hernyó van. Szóval, kedves hölgyeim és uraim, nem lehetett a két asszonynak könnyű dolga. Egyébként most a vidámságot egy pillanatra félretéve megtaláltam azt a kis néhány mondatot, amit Kodály Zoltán Emma asszony halálakor mondott róla. Ezt úgy gondolom, hogy mindenképpen fel kéne olvasni. 1958. november 22-én halt meg, 95 éves korában. Élete útján áldást hozott minden vele találkozóra. Ahová ragyogó szemének egy sugara elért, Ott világosság, melegség, élet fakadt, mert szeméből végtelen jóság áradt. Gyászolja mindenki, aki szeretete melegéből valamit is megérzett, de legjobban az, aki a legtöbbet pazarolta, akinek életét földi paradicsommá tette. Most erre nem mondanám azt, hogy érdemes meghalni. A második világháború. Emma asszony zsidó származású, Kodályt nagyon sokáig nem üldözték emiatt, tehát nem próbálták raportra hívni, de hát 44 tájékán már szorult a hurok nyakuk körül. Mindenki felajánlotta a segítséget, hogy meneküljenek, vagy bujkáljanak itt-ott, de Kodály nem hitt a dolgokban, és bekövetkezett az, aminek be kellett következni, egyszer csak a nyilasok jönnek Kodályék lakására. Nem tudom teljesen híven visszaidézni a történetet, a lényeg az, hogy Emma asszony bezárkózik a hátsó szobába, Kodály a maga slafrokába, nyakkendővel, halál elegánsan kinyitja az ajtót, persze az ő szíve is dobog legalább annyira, amennyire a csizmák a ház körül elhelyezkedve dobogtak. Négy fegyveres nyilas áll az ajtóban. Ön Kodály Zoltán? Igen. A feleségért jött. Mi közük van hozzá? És különben is, kik maguk? Hol az igazolványuk? A nagy lendülettel éppen bevágtató nyilasok kettő egy kicsit úgy meghőköltek, nem számoltak ezzel, olyannyira, hogy a vezetőjük egy hölgy, aki által két sarokkal arrébb lakott, elkezdte keresni az igazolványát. És amikor elővettek, odaig kikapta a kezéből, és elkezdte nézni. Semmi dolguk maguknak az én feleségemmel. És különben is tudják, hogy ez magánlak sértés. Ezért statárium jár. Azok köpni, nyelni nem tudtak szabályszerűen, és ezek után kimentek a házból. Soha többet nem jöttek. Ehhez hozzá kell tenni Kodálynak azt a végtelen nyugalmát, ami őt jellemezte. Tehát egyik oldalról keveset szólt, nehéz volt megközelíteni, de a másik oldalról sziklaszirált, kőkeményen állt minden helyzetben. Így mentette meg a feleségét tulajdonképpen. No, ennyit feleségről, és hát nem is tudom, hogy maradt-e még valami jó történetem. Hát igazából most nézem itt a papírjaimat, hogy hát még egyet mondanék. Egy vendégségbe mennek egy fiatal házaspárhoz, a hölgy amatőr hegedűs, és megmutatja a tudományát. Megkérdezi tőle, hogy maga hány éve tanul hegedülni. Mondja nagy büszkén, hogy 8 éve tanulok hegedülni. Hát mind a 8-at letagadhatnám. Hát Sárika így próbálta kibírni az életet Kodály Zoltán mellett, ez a kedvenc képen. Ez a lirikus románchoz is teljesen passzol, és tulajdonképpen a Kodályból áradó szeretet, és egyáltalán amit róla el tudunk képzelni, az mind itt van. Ez is egy kedvenc képen, persze ez egy más szituációban van. Kodály Zoltán ugye hát vezényelt, és igazából néha nevetni is lehetett látni. Hát furcsa nevetése volt, egy nagyon magas hangja volt, de azért tudott nevetni is. Hölgyeim és uraim! Elég magnéziumot vittek be a szervezetükbe a hét folyamán? Mert hogy Kodály Zoltán ilyen életviteli tanácsokat is adott a növendékeinek. A limonádé készítés fortiait minden növendéknek tudnia kellett. A fodormenta tea elkészítéséről Bónis Ferenc, aki Kodály Zoltán életrajzírója volt, egy egész hosszú leírást ad, hogy az milyen szertartás jelentett. És amikor megkérdezte, hogy de tanár úr, mindez mire jó, akkor csak azt mondta, mindenre. Úgyhogy ajánlom önöknek, ugye a kirándulásokról már sokat beszéltünk, rengeteget túrázott, ez neki legalább olyan életeleme volt, mint az úszás. A napi torna is természetesen hozzátartozott. Itt Buzicia Jánossal látjuk, aki a román barátja volt, akivel együtt gyűjtötték a román népdalokat, román dalokat. Itt persze Bartók Béla is ott van valahol az erdélyi havasokban, látjuk őt. Ez kedvenc képe, itt látjuk a valódi frizuráját. Mert hogy az milyen pontosan volt megtervezve, az hihetetlen. Azt képzeljék el, hogyha önök lennének Kodály Zoltán fodrásza, az micsoda munka lenne ilyen hajszál egyenesen levágni körbe-körbe, és az, hogy csak pont annyira legyen széles a vége, mint egy ilyen sátortető. Hogyha fúj a szél, akkor ilyen művészi módon fújjak el. Úgyhogy még egy képet mutatok róla, ami szintén egy a természethez való viszonyának egy gyönyörű példája. Ezt már mutattam múltkor a Mátrában, amikor ül. És hát tulajdonképpen még itt egy mondatot, vagy két mondatot mondanék Ősze Lászlótól, aki szintén egy életrajzíróra volt Kodály Zoltánnak. És neki mondta ezeket a mondatokat. A hegyek utáni vágy mindig élt bennem, de csak nagy sokára elégíthettem ki. A Kis-Kárpátok láncát Galántáról messze Kékellőnek, Nagyszombatból kisé közelibbnek láttam, de csak évek múlva tiporhattam. Akkoriban nem volt szokás kirándulni. Századfordulóról van szó. Diáktársaim sosem mozdultak ki a városból, mint a maiak. A szőlő tulajdonosok gyermekei nyáron szuhai szőlőkben laktak, ott, mint vendég én is megfordultam, de messzebb menni, pláne gyalog, nem volt szokás. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy amikor elment a nyári este komponálása, után ment tanulmányútra Berlinbe és Párizsba, és Zürichből, egész pontosan mindjárt megmondom, Milánóba gyalog ment. Ezt Bach megcsinálta, hogy egészen fölment Lübeckbe Erfurtból. Csak azért, hogy meghallgassa a mesterét, Buxtehudét. Hát Kodály Zoltán a gyaloglás örömért tette mindezt. Úgyhogy hát amit el tudtam róla, ja hát persze, még korcsolyázott és ilyet is tudták. Na, hát akkor még tudtam újdonságot mondani. Egyszerűen egy igazi sportman volt. Ilyen vékony volt egész életében, de hihetetlen szívós. Hogyha akarnak vele találkozni, itt már nem látják, a Tóth Árpád sétányon szerintem sokkal jobb helye volt. Fönt van a várban ez a szobor, de beljebb került, most meg nem mondom annak a térnek a nevét sajnos. És hát akkor elérkeztünk az utolsó számhoz, a Hári Jánoshoz. Azt ígértem, hogy érdemes összehasonlítani a két művet, a Nyári estét, ami a korai mű, a korai Kodály Zoltán hangja, és hát az egyik legzseniálisabb, legérettebb alkotása. Hári János. Én a Hári János történetről nem nagyon szeretnék beszélni, egyetlen egy olyan aspektusa van, ami talán érdekes, hogy Kodály Zoltán maga igazából nem volt egy politikus alkat, a szónak abban értelmében, hogy a napi politikába ő nem szólt bele, kivéve egyszer ezzel a művével. Ez a mű Trianon után 7 évvel lett bemutatva. Ugye 23-ban megtörik a jég, akkor készül a Psalmus Hungaricus, Kodály Zoltánból hatalmas hírű zeneszerző válik, pillanatokban az egész Európába elterjed, tengeren túlon is a híre. És hát jönnek a megrendelések sorra, és jön a vágy az operaház részéről, hogy valami daljáték, valami opera készüljön. Persze Kodály azt mondja, hogy hát operát azt nem, az nem illik a magyar nép lelkihez, de daljátékot azt igen. És hát ugye Garai János Obstitos című népszínű művét választja alapanyagul, és hát ami azt illeti, egy kicsit át lett költve az egész dolog. Ha utána néznek, hogy ki volt ez a Hári János, legalább 4-5 féle történelmi megközelítés van, úgyhogy én csak azt a hagyományos felfogást mondom, hogy Skultéti László nem volt, pedig mindig azt mondják, hogy ő róla mintázta meg Garai. Nem igaz, Garai Szekszárdon született, és Szekszárd környékén 3 darab Hári János nevű úriember is szóba jöhetett, mint főhős. Ami viszont biztos, hogy Garai jól ismerte Münchhausen báró történetét. És a nagyot mondó katonának a képe az ott lebegett előtte, amikor ezt az egész művet létrehozta. Kodály számára meg viszont valahol azt jelentette, amit az akkori magyar élet nagyon nehezen tudott elviselni, hogy elvesztettünk valamit, összementünk, de igazából a lelkünk az ugyanolyan nagy, ugyanolyan hatalmasan szeretnénk hirdetni, ami magyarságunkat, a mi valóságunkat. Igaz, hogy ez egy álomvilágban van burkolva. Na de hát elnézést kérek, hogyha a magyar hős előtt egy Napóleon térden állva könyörög az életért, hát bocsánat. Hát a világ a lábunk előtt hevert akkor. Itt látjuk Garai Jánost, és itt látjuk a Hári Jánosnak a kottájának egy részletét, ez a bevonulás. Ezt majd fogjuk is hallani a suite-ből. Az a mű, amit most hallunk, az Kodálynak abból az ötletéből fakadt, hogy attól félt, hogy egy magyar szöveggel ellátott operaházi alkotás nem fog tudni elterjedni a magyar nyelv miatt a világba. És ezért kiválasztotta a leglátványosabb és a közönségbarátabb jeleneteket, részeket az operából, illetve ebből a daljátékból, és azokat egy zenekari szvítbe helyezte bele, és ezzel valóban elindult hatalmas siker hódító útjára Hári János, de óriási meglepetése, amikor 31-ben elkezdték játszani Európa, illetve a Amerika szerte, kiderült, hogy igenis, nagyon érti a közönség ezt a darabot, és kell nekik a színpadi változat is. Úgyhogy Kodály Zoltánnak ritkán nem volt igaza, de a saját művele kapcsolatban ez egy tévedés volt. Hát kezdődik a mese, és mindjárt belép a zenekar, és elmondja a magáét. Én csak azt szeretném önöknek a figyelmébe ajánlani, hogy hallgassák meg az szóval elképesztően brilliáns hangszerelést, amiben ez a mű fel fog hangozni. A szaxofontól kezdve a kontrafagotton át az ütőhangszerek tömkelege, cseleszta, harangjáték, zongora, természetesen a hagyományos zenekar is itt lesz, a mély részfúvósok, és amilyen módon ő kezeli ezt a hatalmas nagy apparátust, ez a legnagyobb zeneszerzőknél, Ravelnél, Rimsky-Korszakovnál fordult elő, hogy valaki ilyen virtuóz módon tudja felhasználni, és itt jön a lénye, felhasználni, hogy a hangszerelés a tartalmát a zenének kifejezze. Tehát vannak, amikor szomorúbb dolgokról van szó, a Tiszán innen Dunántúl, vagy a páros számok, amik inkább a magyarokhoz lehetnek kötni, a páratlan számok, amik inkább az európai népekhez, a franciákhoz lehet kötni, a császári udvarhoz. Úgyhogy mindenféle játék előfordul ebbe a darabba, de a legfontosabb a hangszerelés, amit érdemes megfigyelni. Különösen ajánlom figyelembe, mindig fogják látni a címeket, egyébként ez a Báb Színháznak a Hári János előadásából lesznek a képek, mutatok még egyet-kettőt, ez lesz a második tétel, harmadik tétel, negyedik tétel, ötödik tétel, hatodik tétel, és hát ugye a kezdődik a mese, az valóban olyan, mint amikor széthúzzák a függönyt, egy kicsit, mintha magyar tájat látnánk. A bécsi harangjáték az egyik legjobban közismertebb, legközismertebb részlete, hát valóban harangokra fognak menetelni a kis katonák, illetve nagyon érdekes, hogy ez egy Romániában gyűjtött, most ezt nem tudom, hogy vagy tehénpásztornóta, vagy kecskepásztornóta, de önöket szerintem ez nem fogja annyira izgatni. A lényeg az, hogy ennek a dallama az eredeti népzene. A dal maga a Tiszán innen Dunándúl, hát arról nincs mit beszélnünk, a Napóleon csatája, itt lesznek a legkülönlegesebb hangszerek, itt nem csak Napóleon csata lesz, hanem Napóleon egy ilyen egész mély kontrafagott és hasonló hangszerekkel kísérve fog könyörögni az életért, és természetesen a végén gyászindulóval kell lezárni, Napóleonnak annyi. Az intermezzo az a legközismertebb rész, itt cimbalom szóló is lesz, ezt tudják, ez egy ilyen verbunkos zene, egy nagyon kellemes trióval a kürtők fogják a tudásukat villogtatni, és a császári udvar bevonulása az pedig egy játékos, egészen különleges, indulószerű zene, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, de azt is figyeljék, hogy az előző műhöz képest ennek a hangulat és ennek a zenéje mennyire más lesz. Danubia zenekar Óbudáról, Hámori Máté vezényli.

0: Dai Danubia zenekar játszott, vezényelt Hámori Máté. Zenebeszéd című műsorunkban Kodály Zoltán műveit ismertette Eckhardt Gábor. A felvétel a Budapest Music Center koncerttermében 2017. december 2-án készült. A hangmérnök Szabó Viktor, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül. Kedves Robert, elolvastam a leveleket. A fájdalom apám bántalmai miatt, a boldogság, hogy egy ilyen nemes szív, mint a tiéd, az enyém lehet, egy szóval az érzéseim, félek, maguk alá temetnek. Nem magamért, érted, szenvedek. Az a gondolat, hogy boldogtalannak és búskomornak érzed magad, engem is boldogtalanná tesz. És a legkevésbé sem haragszom azért, amit apáról mondtál. Hogy nagyon szeretem őt, nem feletteti a tényt, nagyon keményen bánt veled. A kedvemért bocsáss meg neki, hiszen ő az, aki kénytelen lesz alkalmazkodni, ha pedig erre nem hajlandó, hozzád menekülök, hogy megtaláljam azt, amit a szüleimnél nem. Annyira felkavart minden, hogy gondolkodni sem tudok. A fájdalom az én életem gyökereit is kikezdte, de légy nyugodt, és én is boldog leszek. Viszont van valami, amiről nehéz beszélni. Nem tudok titokban írni. Apa minden városban kérdezősködik a postán, a dadát pedig megeskedte, hogy azonnal szóljon neki, ha mi titokban levelezünk. Amennyiben valamikor lehetőség lesz rá, akkor megígérem, hogy írok, de biztosat nem mondhatok. Könny szökik a szemembe, hogy ezt kell írjam. Írj tehát apának és nekem a legtermészetesebb módon és gyakran, mint egy barát. Barát. Mennyire hideg ez a szó. Magunk számára többek vagyunk, és ez elég. Az pedig, hogy apa semmilyen föltételt nem támasztott, csupán azt jelenti, hogy nem szeretne semmiért felelősséget vállalni. A legfőbb föltételét ismered, és mi is ismerjük a miénket, ezt a szócskát, kitartani, szilárdan. Felkészültem mindenre, a legrosszabbra is. Megnyugtathatlak, apám becsület szavát adta arra, hogy soha nem kényszerít bele a szerelembe. Ha korábban gyenge lány is voltam, mára megerősödtem. Általad, a szíved, nemes büszkeséged, önbizalmat adott. Clara Wieck levele Robert Schumannak, Lipcse, 1839. október 4-én.

0: Műsorajánló. Ma este Pellet Sebestyén zongorázik. A 2025-ös Bartók világversenyen a zongora művész lett, a Bartók Emlékház külön díjasa. Ezen elismerés részeként adja önálló zongora estjét, melyen Bartók mellett Scarlatti és Liszt műveket ad elő. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Emlékházat, ma 18 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő méhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból ma 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MBM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Rádió hangversenyek.
1: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban a Lassus ének együttes hangversenyét hallják. A művészeti vezető Párkai István. Közreműködik Lorenz Dávid gitárművész. Arlandus Lassus, Missa super pilons pilons lorge. A tételek Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus.

elhangzott Orlandus Lassus Missa super pilons pilons lorge. A tételek voltak Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus. Nicola Gomber nyúlvadászatával folytatjuk.

Nicola Gomber nyúlvadászatát hallottuk. Következik Adrien Villaert, Villanellák. Tira, tira, ó édes élet, kedvesem, légy szíves hozzám.

Adrien Miller villanellái hangzottak el. Tira, tira, ó édes élet, kedvesem, légy szíves hozzám. Műsorunkban a Lassus énekegyüttes hangversenyét hallják, a művészeti vezető Párkai István. Madrigálok következnek. Tuano Arbo, szépségem segíts rajtam. Juan del Elsina, búcsúzás. Ludwig Zenfl, Elízem, drága Elízem. Oráció Vecchi, tudod jól, hogy boldog vagyok. Közreműködik Lorenz Dávid gitáron.

Madrigálokat hallottunk. Tuano Arbo, Szépségem segíts rajtam. Juan del Encina, Búcsúzás. Ludwig Zenfl, Elizem, drága Elizem. Horácio Vecchi, Tudod jól, hogy boldog vagyok. Gitáron közreműködött Lorenz Dávid. Műsorunkban a Lassus énekegyüttes énekel, a művészeti vezető Párkai István. Joan Downland madrigáljaival folytatjuk. Ébredj, édes szerelem. Van, aki örökre szeret. Félre ezekkel az önimádókkal. Ó, most el kell válnunk. Jöjj ismét. Ezúttal is Lorenz Dávid közreműködik gitáron.

0: József Haydn F-dur oktatja hangzott el. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Budapesti Fúvós Együttes játszott, a művészeti vezető Berkes Kálmán. A felvétel a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében készült 1994. október 25-én. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weiss Gábor volt.
1: Szöveg dal nélkül. Egy művész házaspár egyetlen gyerekeként gondtalan és érdekes ifjúkorom volt. Anyám rendkívül szigorú és tekintélyelvű nevelésére serdülőkoromban természetesen ellenállással reagáltam. Gyakran akadtak nézeteltérések közöttünk. Állandó félelme, hogy valami történhet velem, nagyon káros módon rám is átragadt. Ezzel a félelemmel részben még ma is küzdök. Furcsa ellentmondás áll fenn, ezen félénkség és az abszolút pozitív életszemlélet a nagy életszeretet között. Anyám életének utolsó 10 évében mély és csodálatos barátság kötött össze minket. Szigora szeretetté és kedvességé alakult át. A félelmet bizalom váltotta fel, ami leírhatatlan boldogságot okozott nekem. Amikor 2 évnyi szenvedés után karjainkban meghalt, valami összetört bennem. Úgy éreztem, mintha a szívem egy darabja kiszakadt volna és eltűnt az anyám koporsójában. Apám, aki sosem törődött sokat velem, most megpróbált hidat építeni közöttünk. Kedves és jó volt hozzám. Viszonyunk egyre jobbá és szebbé vált. Rosemarin Schultes emlékei édesanyjáról, Geyer Steffiről.

0: Rádió hangversenyek.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban a Budapesti Fúvós Együttes játszik. A művészeti vezető Berkes Kálmán. Georg Drusecki, Adagio és Allegro.

A B-dur partitát hallottuk. Műsorunkban a budapesti fúvós együttes játszik, a művészeti vezető Berkes Kálmán. Hallgassuk meg Michael Haydn D-dur divertimentóját.

0: József Haydn F-dur oktatja hangzott el. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Budapesti Fúvós Együttes játszott, a művészeti vezető Berkes Kálmán. A felvétel a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében készült 1994. október 25-én. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül. Hol volt, hol nem volt. Mert ugye így kezdődnek a szép mesék. Volt egy kislány, egy egészen icike-picike kislány. Olyan kicsi volt, hogy a nagyok, akik nem ismerték, nem is gondoltak vele. Egész, egész kis gyerek volt. Szeretett játszani, tudott örülni, egészen úgy, mint a többi boldog kisgyerek. És mégsem volt olyan, mint a többi. Mesegyerek volt, varázsolni tudott. Volt neki két kis keze. Éppen olyan, vagy még kisebb, mint a többi kisgyereknek. Azokkal varázsolt. Nem is tudta volna, hogy most varázsol, ha meg nem mondták volna neki, akik hálásak voltak a csodatételért. Neki nem volt nehéz varázsolni, nem kábult el tőle, mint a többi varázslók, nem szédült meg, nem fullasztotta a csoda, amit maga művelt. Én ismerem azt a kislányt, Anni. Te benned ismertem meg. Megismertem, mint egyikét az élet gyönyörű, megfejthetetlen csodáinak, hogy megláthassalak. Mert én azok közé tartozom, akik szeretik a csodákat és a meséket. Úgy tudok neked örülni, mint a tavasznak, a virágzásnak, a rügyfakadásnak, mert ezek mind csodák, kezdetek. Az illatuk már érezhető, mielőtt vannak. És elmondhatnám neked, Anni, a mese folytatását is, de az nagyon szomorú és csúnya volna, és ezért csak a tanulságot mondom el neked. A varázs megtörik, ha nem fogadod úgy, mint egy szentséget, egy csodát, egy misztikumot, amit az isteni gondviselés, az élet adott neked. Ezt jegyezd meg, Anni, és erre kér a te Kató nénid, aki büszkén és boldogan fogja követni minden lépésedet, és akit te sem fogsz elfelejteni. Ugye? Budapest 1925. június 22-e. Milletmann Kató bejegyzése Fischer Anni emlékkönyvében.

0: Műsorajánló. A zongora muzsika után a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik. Wagner nyitánya és Dvorzsák új világ szimfóniája között Bartók Brácsa versenyét szólaltatják meg, amely Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciója, és a francia Antoine Tamesti adja elő mélyhegedűn. Vezényel Riccardo Minasi. A júniusi koncert felvétele Stuttgartból ma 19 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Peter Dvorsky ária és dalestjét hallgathatják meg. 75. születésnapját ünnepli a szlovák operatenor, akinek repertoárja főleg olasz és szláv szerepekre összpontosult. Most egy 1987-es pozsonyi fesztiválról idézzük lírai hangját. Peter Dvorsky 75, ma 20 óra 58 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra öt perc. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat a rádió készülékek előtt, és kedves közönségünket itt a Bartók Emlékházban. Bolla Milán vagyok. Emlékhangversenyt hallhatnak Bartók Béla halálának 81. évfordulóján. Pellet Sebestyén zongorázik. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy ez egy jutalomjáték számára, hiszen Pellet Sebestyén a 2025-ös Bartók világversenyen az Emlékház különdíjaként kapta a felkérést a mai koncertre. És ide kapcsolódik egy friss versenyeredmény is. A múlt héten zajlott Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyen Pellet Sebestyén harmadik helyezést ért el, amihez szívből gratulálunk. Bartók művek keretezik a programot, köztük Scarlatti és Liszt alkotásokat hallhatunk még. Pellet Sebestyén saját megfogalmazása szerint a mai hangverseny egyfajta omázsa Bartók, nem csak Bartók, mint zeneszerző, hanem mint előadó művész előtt is tiszteleg. A ma felcsendülő művekből vagy teljes egészében, vagy részleteiben, de fennmaradtak olyan hangfelvételek, melyeken maga Bartók Béla zongorázik. Pellet Sebestyén sokat hallgatja Bartók felvételeit, nagy hatással vannak rá. Ugyanakkor természetesen nem utánozni akarja ezeket, inkább még jobban megérteni Bartók elképzeléseit. Először a két román táncot halljuk. Az 1909-1910 telén zongorára komponált mű egyike Bartók Béla legkorábbi román inspirációi műveinek. Felhasználta benne a román népzene azon sajátosságait, amelyeket 1909-ben Bihar megyében ismert meg. Ennek ellenére ezek a művek abszolút Bartók saját zenéi. Hallgassuk tehát a két román táncot, Pellet Sebestyén zongorázik.

Bartók Béla két román tánca után most négy szonáta következik Domenico Scarlattitól. Az itáliai mester nem kevesebb, mint 555 szonátát írt zongorára. Ebből most azt a négy szonátát halljuk, amelyekből Bartók Béla is felvételt készített. Bartók valószínűleg 1911-ben játszotta először nyilvánosan Domenico Scarlatti műveit, és a következő két évtized során több mint 60 alkalommal szólaltatta meg őket zongoraestjein, sőt, Scarlatti szonátáiból 10-et közre is adott, előadási jelekkel, újrendelés jegyzetekkel látta el őket. Az a négy szonáta tehát, amelyből felvétel is készült Bartók interpretálásában, és most Pellet Sebestyén előadásában is meghallgatunk a következők: a G-dur szonáta, jegyzékszáma 427-es, az A-dur, jegyzékszáma 212-es, és még egy A-dur, az 537-es, és a B-dur szonáta, jegyzékszáma 70.

Domenico Scarlatti négy szonátáját hallottuk, a 427-es jegyzékszámú G-durt, a 212-es és 537-es A-dur és a 70-es B-dur szonátákat. Pellet Sebestyén előadásában most egy Liszt mű következik. Változatok Johann Sebastian Bach Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen című kantátájának témájára. Ebből csak töredékek maradtak fent Bartók Béla előadásában. Liszt Ferenc 1862-ben készítette ezt a variáció sorozatot zongorára, aztán később orgonára is átírta. Liszt már fiatal zongoraművészként is gyakran és szívesen játszotta Johann Sebastian Bach műveit, például a Voltemperirtes Klavír részleteit, valamint a Goldberg variációkat. A Weinen Klagen változatok írására egy szomorú esemény Liszt első lányának a halála indította a komponistát. A Bach témára írt variációk a zongora irodalom legjelentősebb kompozíciói közé tartoznak. Hamburger Klára a következőket írja a műről, idézem. Érvényre jutnak benne legnagyobb zeneszerzői erényei Lisztnek. A még a szokottnál is tömörebb, szervesebb és mégis változatos formálás, az új utakat megnyitó zseniális harmóniai és hangszeres fantázia. Műfaja következtében anyagában rendkívüli és Lisztnél kivételes módon homogén. Teljességgel hiányoznak belőle mind az édeskés, mind a bombasztikus hatások. Sem túl rövid, sem hosszadalmas. Igazi, nagyhatású, Liszt-Ferenci, technikailag is igen igényes hangversenydarab, amelyből mindvégig, és ebben is kivételes, őszinte, mély érzés, fájdalom sugárzik. A téma után 9 variációt és egy kódát hallhatunk majd.

elhangzott Liszt Ferenc változatok Johann Sebastian Bach Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen című kantátájának témájára. Pele Csebestyén a folytatásban Bartók műveket játszik. Először hallgassuk a 15 magyar parasztdal című sorozatot. A mű az 1914 és 18 közötti gyűjtések összegzése. A gyűjtött dalokat kísérettel ellátva zongorára dolgozta ki. Magát a sorozatot négy részre bontotta. Az első a négy régi keservesének. Megkötöm lovamat, kit virágot rózsám adott, aj, meg kell a búzának érni, kék ne felejts, ráhajlott a vállamra. A következő tétel önálló részként a szkercó, ezt követi a ballada téma variációkkal. Bartók külön említést tesz egyik levelében, feleségéhez írt levelében erről a balladáról. Azt írja, megharmonizáltam 7 magyar dalt a gyűjtésből, többek között Ökrös Róza híres angoli borbáláját is. Ajánlom, hallgass meg tőle, mert ilyen magyarul, és méghozzá az Alföld kellős közepén, és méghozzá 7/8 taktusban hallani, valóságos szenzáció. A 15 magyar parasztdal utolsó negyedik része 9 dal feldolgozását tartalmazza. Arra gyere, amörre én, fölmentem a szilvafára, erre kakas, erre tyúk, zöld erdőben a prücsök, nem vagy legény, betegasszony, fáradt egény, sári lovam a fakó, összegyűltek az izsapi lányok, és végül Allegro, ez szövegnélküli dallam, eredetileg Dudán adták elő.

elhangzott Bartók Béla 15 magyar parazddal. Pellett Sebestyén befejezésként Bartók Béla szonátáját játsza. A mű 1926-ban keletkezett, feleségének Pásztori Dittának ajánlotta. A szonáta bizonyos tekintetben folytatja az Allegro Barbaro stílusát, ha arra gondolunk, hogy a zongora az ütőhangszer effektusaiban nyilvánul meg. A szonáta háromtételes, ezzel a mű a klasszikus szonáta felépítésének megfelelően alakul, gyors-lassú gyors tételekkel. Pellett Sebestyénnel, mikor beszélgettem, interjút készítettem a Bartók Rádió számára, akkor említette, hogy ez a szonáta nem csak Bartók, hanem, és elsősorban Kurták György előadásában volt rá nagy hatással. És most pedig azt mesélte, hogy néhány nappal ezelőtt meglátogatta Kurták Györgyöt, eljátszotta neki a szonátát, és sok nagyszerű instrukciót kapott tőle. Hallgassuk tehát befejezésként Bartók Béla szonátáját.

Legszívesen játszom ráadást. Az a helyzet, hogy legszívesebben megtanultam volna Bartók három etüdjét, de erre nem volt időm a Liszt-verseny miatt. Úgyhogy majd legközelebb. Úgyhogy a Liszt-verseny anyagából játszanék önöknek. Ez pedig Liszt Ferenc Csárdás makábra. Ez Liszt késői korszakában keletkeződött, és ezt nagyon szeretem Lisztnek a késői korszakát, elég ritkán játsszák amúgy. És ez a mű, ez egy nagyon szikár darab, lecsupaszítva minden sallangtól, és már nagyon előremutató hangzása, tehát abszolút Bartóki az a hangzásvilág, amit Liszt ebben a műben megír, úgyhogy hallgassák sok szeretettel.

Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, Liszt Ferenc Csárdás Macabre című darabját hallottuk ráadásként. Emlékhangversenyt hallottak Bartók Béla halálának 81. évfordulóján a Bartók Emlékházból. Pellett Sebestyén zongorázott. A rádiós közvetítés munkatársai voltak itt a Bartók Emlékházban. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Komlós András, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás. A gyártásvezető Heiszler Gábor, az adóstúdión szolgálatot teljesítő hangmérnök Szabó Péter volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. 19 óra 30 perctől a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét hallják, addig Johann Christian Bach zenéje szól. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bolla Milán, a viszontlátásra, a viszonthallásra.

0: C-dur kvintettjét hallottuk, opusz 11 numero 1. Előadták az English Concert tagjai, valamint Trevor Pinnock zongorán.
1: Műsorajánló.
2: A szimfonikus muzsika után Peter Dvorsky ária és dalestjét hallgathatják meg. 75. születésnapját ünnepli a szlovák operatenor, akinek repertoárja főleg olasz és szláv szerepekre összpontosult. Most egy 1987-es pozsonyi fesztiválról idézzük lírai hangját. Peter Dvorsky 75, ma 20 óra 58 perckor. A Bartók Rádióban. Vasárnap este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonin Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Simanovsky tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ünnepeljük együtt a Zene Világnapját. Élőben szól a muzsikáló délután az Óbudai Társas Körből. Az esti koncert és a klasszikus és jazz pedig a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Emlékezzünk a zene legnagyobb alakjaira, töltődjünk varázslatos muzsikákkal. Tartsanak velünk október 1-én, 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.

Georges Bizet Carmen operájából szólt a virágária a második felvonásból. Peter Dvorsky most Verdi Rigolettójából énekli a kesztyű áriát, a herceg áriáját az első felvonásból.

Verdi Rigoletto című operájából szólt a herceg áriája, a kesztyű ária az első felvonásból. Peter Dvorsky tolmácsolásában következik Verdi Aida című operájából Radames románca az első felvonásból. A Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekarát továbbra is Ondrej Lenárd vezényli.

Verdi Aida című operájából szólt Radames románca az első felvonásból. Peter Dvorsky előadásában hallgassuk most Jules Massenet Werther című operájából a címszereplő áriáját a harmadik felvonásból.

Jules Massenet Werther című operájából szólt Werther áriája a harmadik felvonásból. Peter Dvorsky énekelt, a Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekarát Ondrej Lenárd vezényelte. Előadásukban hallgassuk Puccini Toszkájából a Levél áriát a harmadik felvonásból.

Puccini Tosca című operájából szólt a Levélárja a harmadik felvonásból. Most következik Puccini Turandot operájából Kalaf áriája a harmadik felvonásból. Továbbra is Peter Dvorszky énekel, a Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekarát Ondrej Lenárt vezényli.

Puccini Turandot című operájából szólt Kalaf áriája a harmadik felvonásból. Kedves hallgatóink, Peter Dvorszky ária és dalestjét közvetítjük felvételről, melyet a Pozsonyi Zenei Fesztiválon rendeztek a Pasienki teremben 1987. október 3-án. Hallgassuk Salvatore Cardillo dalát, Hálátlan szív. Közreműködik a Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Ondrej Lenárt.

Salvatore Cardillo Hálátlan szív című dala után következik Ernesto de Curtis Sorrentói emlék című száma. Peter Dvorsky énekel, a Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekarát Ondrej Lenárd vezényli.

Elhangzott Ernesto de Curtis Sorrentói emlék. Peter Dvorsky tolmácsolásában hallgassuk most Agustín Lara szerzeményét. Címe Granada.

Agustin Lara Granada című dalát énekelte Peter Dvorsky, a Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekarát Ondrej Lenárt vezényelte. Most hallgassuk Eduardo Di Capua népszerű szerzeményét, az Ó Sole Mio-t.

Eduardo di Capua Ó szólamé jó kezdetű dalát hallottuk. Peter Dvorsky tolmácsolásában következik Stanislao Gastaldon Tiltott dallam című szerzeménye. A Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekarát továbbra is Ondrej Lenárd vezényli.

Stanislao Gastaldon Tiltott dallam című darabja után szóljon Gejza Duszik Dala szülőföldemről című dala. Peter Dvorskit a Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekara kíséri. Vezényel Ondrej Lenárt,

0: Elhangzott Gejza Duszik, dal a szülőföldemről. Kedves hallgatóink, Peter Dvorszky ária és dalestjét közvetítettük felvételről. Közreműködött a Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Ondrej Lenárd. A felvétel a Pozsonyi Zenei Fesztivál keretében készült a Pászienki teremben 1987. október 3-án. A szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Gyenge Tibor, a Dresdai Staatskapelle első helyettes koncertmestere mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ez volt németországi pályafutásom első profi zenekari állomása, ahol hát megtanultam, mi az iskola igazából.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonin Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Szymanowski tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika vasárnap 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Simándi József operaénekes. Két részes összeállításunkban végigkísérjük a leghíresebb magyar tenor életútját és csodaszép felvételeiből idézünk. Simándi Józsefre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Stravinszkytől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaspeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Délnyugat Német Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét hallják. Vezényel Riccardo Minassi. Közreműködik Antoine Tamesti hegedűn. A felvétel Stuttgartban, a Liederhalléban készült 2026. június 12-én. Először hallgassuk a zenekar előadásában Wagner Tannhäuser nyitányát. Vezényel Riccardo Minassi.

Richard Wagner Tannhäuser nyitányát játszotta a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Riccardo Minassi. Most hallgassuk Bartók brácsa versenyét, Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciójával, a szólista Antoine Tamesti.

Bartók Béla Brácsa versenyét hallottuk, Bartók Péter és Nelson Della Maggiore rekonstrukciójával. A szólista Antoine Tamesti volt, közreműködött a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Riccardo Minassi. Ráadásként hallgassuk most Bartók 44 duójából a Mára Marosi táncot. Előadja a zenekar koncertmestere Christian Ostertag és Antoine Tamesti.

Bartók 44 duójából szólt a Mára Marosi tánc. Előadta Krisztián Ostertag és Antoine Tamesti ráadásként. Kedves hallgatóink, a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét hallják itt a Bartók Rádióban felvételről, melyet idén június 12-én rendeztek Stuttgartban, a Liederhalléban. Befejezésként hallgassuk Antonín Dvorzsák 9. Új világ szimfóniáját. A karmester Riccardo Minassi.

0: Antonín Dvorák 9. émol új világ szimfóniáját hallottuk, opusz 95. Kedves hallgatóink, a Délnyugat Német Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük felvételről, melyet Stuttgartban, a Liederhalléban rendeztek idén június 12-én. Vezényelt Riccardo Minassi, közreműködött Antoine Tamesti mélyhegedűn. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Varga Tóth Attila énekművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Korosi Kvartett hangversenyét hallják felvételről, melyet 2025. szeptember 26-án rendeztek a Bartók Emlékházban. A kvartett tagjai: Korosi Kály Csongor és Osztrosi Cséva hegedű, Kurgyis András brácsa, Devics Gergely gordonka. Először hallgassuk Bartók Béla harmadik vonós négyesét.

0: Bartók Béla harmadik vonós négyesét hallottuk, előadta a Korosi Kvártett. Tolmácsolásukban következik Tornyai Péter hetedik című műve. Közreműködik Devics Gergely próza.
1: Az Esti Újság című napilap 1943. szeptember 21-i számának 6. oldalán a következő hír volt olvasható. Stockholmon keresztül érkezett hír szerint Bartók Béla New Yorkban befejezte 7. vonós négyesét, amely a téli évadban kerül bemutatásra Amerikában. Sajnos ez csak egy svéd kacsa volt. Mint köztudott, Bartók 6 vonós négyest írt.

Azt viszont kevesen tudják, hogy valóban elkezdett egy hetediket is. De ebből mindössze néhány ütemnyi vázlat készült el. Nem tudjuk, hogyan folytatódott volna. Sőt, az sem, hogy ezt a néhány hangot hogyan kell elképzelnünk. Milyen tempóban? Hangosan? Halkan? A következőkben ezt a vázlatot folytatjuk többféleképpen. Egészen biztosan nem úgy, ahogy Bartók tette volna egy hetedik vonós négyesben.

e világon, ha ütsz tanyát, hétszer szüljön meg az anyád. Egyszer szüljön égőházban, egyszer jeges áradásban. Egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép búzában. Egyszer kongó kolostorban, egyszer disznók közt az olban. Fölsírahat, de mire még? A hetedik

költség. Egy, ki márványborrak falut, egy, ki mikor szülték, aludt. Egy, ki eget mér és bólint, egy, kit a szó nevén szólít. Egy, ki lelkét üti nyélbe, egy, ki patkányt boncol élve. Kettő vitéz és tudós négy, a hetedik te magad légy.

ha mindez volt, ahogy írva. Hét emberként száj a sírba.

Egy, kit teljes kebel ringat. Egy, ki kemény mell után kap. Egy, ki elvet üres edényt. Egy, ki győzni segít szegényt. Egy, ki dolgozik bomolva. Egy, aki csak néz a holdra.

Tornyai Péter 7. című művét hallottuk. Előadta a Korosi Kvártett, tagjai Korosi Kál Csongor, Osztrosi Cséva, Kurgyis András és Devics Gergely. Prózával közreműködött Devics Gergely. Befejezésként hallgassuk Bartók Béla 4. vonós négyesét.

0: Bartók Béla negyedik vonós négyesét hallottuk. Kedves hallgatóink, a Korosi Kvártett hangversenyét hallották felvételről, melyet pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. szeptember 26-án rendeztek a Bartók Emlékházban. A vonós négyes tagjai Korosi Kyle Csongor, első hegedű, Osztrosi Cséva, második hegedű, Kurgyis András, brácsa, Devics Gergely, cselló. A felvételt Járic István hangmérnök és Acél Péter zenei rendező készítette. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztők Otmár Dávid és Weisz Gábor, valamint a hangmérnök Bozai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást, a pihenítérőknek jó éjszakát kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló. Vasárnap este az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Grazsina Bacevics sodró lendületű neoklasszikus darabja és Antonin Dvorzsák monumentális harmadik szimfóniája mellett Karol Simanovszky tátravidéki népzenéből merítő második hegedű versenye csendül fel a holland Isabel van Köhlen virtuóz tolmácsolásában. Lengyel és cseh szimfonikus muzsika vasárnap 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik. A koncert vendége Izland Glenn Gouldja, Víkingur Ólafsson, Olli Mustonen nonettje és Haydn D-dur szimfóniája után Beethoven magával ragadó erejű S-dur zongora versenyét szólaltatja meg. Vezényel Várdai István. A május 23-ai koncert felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből hétfőn 20 óra 33 perckor a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Fábri Boglárka, ütőhangszeres, 2007. január 20-án a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott koncertjét hallhatják. Közreműködött Schuster Ágnes fuvolán, Új Emőke zongorán, Müller Dénes vibrafonon. A műsor első, klasszikus felében marimbán és vibrafonon játszik Fábri Boglárka. Elsőként Leigh Howard Stevens kompozíciót hallunk előadásában Rhythmic Caprice címmel. Marimbán halljuk Fábri Boglárkát.

Lee Howard Stevens Rhythmic Caprice című kompozícióját hallottuk Fábri Boglárka előadásában. Most Augusto Marcellino és Gordon Stout a szerző, Trey Charles hangzik el.

Augusto Marcellino szerzeményét hallottuk Gordon Stout átiratában, a Trace Soros hangzott el. Továbbra is Fábri Boglárka játszik, de most vibrafonon halljuk, partnere Schuster Ágnes, fuvolaművész lesz, Barbara Kolb, Homage to Keith Jarrett and Gary Burton című kompozícióját halljuk előadásukban.

Barbara Kolb, Omás Tü Kisgyeret and Gary Burton című alkotását hallottuk Fábri Boglárka és Suster Ágnes előadásában. Most Paul Creston marimba versenye következik. Fábri Boglárka partnere, új emőke.

Paul Creston marimba versenyét hallottuk, Fábri Boglárka játszott marimbán, Újjelműke pedig zongorán. Ez volt a 2007. január 20-án a Magyar Rádió 6-os stúdiójában rögzített klasszikus és jazz, szigorúan vett klasszikus fele. A folytatásban Fábri Boglárka ütőhangszeres partnere Müller Dénes. Három témát hallunk előadásukban, Ralph Towner, Redial szerzeményét, majd Zoller Attila, The Birds and the Bees című alkotását, befejezésképp pedig Astor Piazzolla tangó szvittje hangzik el.

0: Három témát hallottunk Fábri Boglárka és Müller Dénes előadásában. Redial, The Birds and the Bees és Tango Suite hangzott el. Ralph Towner, Zoller Attila és Astor Piazzolla volt a szerző. Így ért véget a mai klasszikus és jazz. 2007. január 20-án a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek a felvételek. A hangmérnök Farkas Dávid, a zenei rendező Bárány Gusztáv volt. A mai klasszikus és jazzben Fábri Boglárka ütőhangszeres koncertjét hallhatták. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele Octavian Béunak. Az én igazi vezéreszmém azonban, amelynek mióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok, a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem, amennyire erőmtől telik, szolgálni zenémben. Ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás. Az én, mondjuk földrajzi helyzetem következtében a magyar forrás van hozzám legközelebb. Ezért műveimben a magyar hatás a legerősebb. Hogy már most a stílusom a különböző forrásoktól függetlenül vajon magyar jellegű-e vagy sem, és minden ezen múlik, azt másoknak kell megítélniük, nem nekem. Én minden esetre úgy érzem, hogy ez megvan benne, hiszen jellegnek és környezetnek valamiképpen összhangban kell állnia.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítását és nyugdíjjogosultságát is. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebersberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenekelőtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6-ra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt, amely szinte teljesen romba döntötte a kétszintes lakóépületet az Akropolis közelében. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár-rendszer sajátos tárgyi világát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. A hajnali pára és kötfoltok után napközben ismét sok napsütésre számíthatunk, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 4-10, napközben 22 és 25 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát, pihentető zenehallgatást kíván a Nocturno házigazdája Németh Attila, munkatársaim Katona Márta és Papp Sándor. Henry Purcell Londonban született, Anglia egyik legjelentősebb zeneszerzőjévé vált. Édesapja a Westminster Abbey énekese volt, a fiú már gyerekkorában közel került a brit zene élet központjához. Rendkívüli tehetségét korán felismerték, és még gyermek volt, amikor a Westminster királyi énekeseinek egyike lett. 10 éves korában már a királyi udvar zenei szolgálatában dolgozott, 18 évesen a vonózenekar zeneszerzője lett, elsőként B-dur szonátája szól.

Perszű B-dur szonátáját a Les Ambassadeurs együttes adta elő. A komponista zenéjében különleges módon találkozik a brit hagyomány, az olasz barokk és a francia zenei stílus hatása, a Dido és Eneas pedig az angol barokk egyik legjelentősebb operája. Most hallgassuk meg Ágai Dénes öt táncát.

Ágai Dénes öt könnyű táncát koreai muzsikusok adták elő, polka, tangó, bolero, keringő és a rumba. Ágai Dénes zongoristaként volt ismert, nagyon sok slágert írt a két világháború között és azután is. Kaspar Förster egyik motettája következik.

Kaspar Förster, Motettáját, Olga Pasicsnyik, Márta Boberska és az Il Tempo Barok együttes adta elő. Förster elsősorban operákat és egyházi zenét írt, az édesapja egy nagyon híres kántor volt, ő kezdte tanítani, és Varsóban képeztette később fiát. Most Haydn Ezdur trióját halljuk.

József Haydn S-dur trióját Niklas Szivelőv, Bernd Lissel és Mikaels Jörgen adta elő. Dora Pejacevics szoros barátságban volt Geyer Steffi hegedűművésznővel, a Hubai Jenő Mesteriskola első világsikert arató növendékével, Bartók reménytelen szerelmével. Pejacevics noktürnyét hallgatjuk meg.

Dora Pejacevics noktűrnyét a Horváth Rádió zenekar játszotta. A zeneszerző hölgynek született egy gyermeke, aztán 37 évesen súlyos betegségben elhunyt. Körülbelül 60 késő romantikus stílusban írt művét ismerjük. Malcolm Arnold szonatinája következik.

Malcolm Arnold szonatináját Fabio Di Cazola és Alexander Bushoten előadásában hallottuk. Ezt a szerzőt fene gyereknek tekintették sokan. Híres bemondásai voltak, állítólag lovaggá ütötték, és akkor közben az angol királynővel is összeszólalkozott. Peter Hellendahl G-dur szonátája következik.

Peter Hellendahl G-dur szonátáját Japter Linden Aget Zweistreichton Kopman adta elő. Hellendahl Londonban élt, Handel kortársa volt, sőt Handel operái bemutatóján közreműködött. Nagyon híres volt egy időben. Benjamin Britten opusz 31-es szerenádjával folytatjuk a muzsikálást.

Britten szerenádját Benjamin Butterfield, James Somerville és a Manitoba kamarazenekar adta elő, vezényelt Simon Stratfield. Britten egyébként a Peter Grimes-szal vált egy csapása elismert drámai szerzővé Angliában, illetve Anglián kívül. Most hallgassuk meg Francisek Lesszel C-dur zongora versenyét.

Az 1780-ban született Franciszek Lessel C-dur zongora versenyét hallottuk Leonora Armellini és a Lengyel Rádió zenekar előadásában. Ez a felvétel a varsai Lutoszlavszki teremben készült még 2014 májusában. Hildegard von Bingen a 12. században élt, egyik responsóriumát halljuk.

O clarissima mater, Hildegard von Bingen responsoriumát a Rondellus együttes szólaltatta meg. Hildegardot szentté avatták. A természettel és gyógyítással foglalkozó írásai miatt az első német tudós és orvosnőnek szokták mondani, de úgy is emlegetik, hogy ő volt a 12. század csodája. 2 óra van.